0: meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró 2 megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az IKOP plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztás megyert, az eredeti elképzelés szerint ehhez további 3 állomásra lenne szükség, erre azonban a Népszava szerint még évtizedekig kevés az esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves ismerős köszöntök kedves hallgatóink, de akivel már rég találkoztunk, Ács Krisztinát nagyon nagy szeretettel. Hát hosszú lesz a felsorolása a te titulusaidnak. Egyrészt író vagy, másrészt önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének szakértője. Örülök igen. Neked.
2: Én is köszönöm szépen, mindig, újra a meghívást.
1: Mindig jó, amikor jössz, mert fontos témákat hozol. Meg hát fontos eseményeket most is. Előtte vagyunk egy ilyen nagy...
2: Így van.
1: Happening, vagy minek mondjam?
2: Hát, még nem tudom, majd utólag kérdezd meg, hogy mi volt ez.
1: Hát, mit szeretnél, hogy mi legyen?
2: Egy ilyen kötetlen, beszélgetős, de mégis egy pici munkával járó olyan workshop, ami édesanyáknak szól, fiatal és idősebb édesanyáknak, kis és nagy gyermekeseknek, akik ebbe a mai korban elvesznek. Anyaság filter nélkül, ez lesz a programnak a címe, ahol azoknak szeretnék segíteni, akik túlzottan meg akarnak felelni.
1: De kinek?
2: Mindenkinek. Ugye az én koromban szoktam mondani, hogy én azért szeretek öreg lenni, mert amikor én kezdő anyuka voltam, akkor az anyósomon és az anyámon kívül nem kellett még nagyon megfelelni senkinek, jogos, mert nem volt még social media. Maximum a játszótéren azoknak az anyukáknak, akiknek már a 4 hónapos gyerekük keresztrejtvényt fejtett, 5 hónaposan már elolvasták a Háború és békét, és 1 évesen már önállóan jártak mindenhova, de azon kívül nem. De a mai világban, amit látok, hogy akár az interneten, akár különböző platformokon keresztül milyen nyomás nehezedik ezekre az édesanyákra, mennyire szét vannak csúszva, és mennyire pont nem a lényeget élik meg annak, amit meg kellene élniük ezekben az években, az roppant elkeserítő. Úgyhogy ezért hoztam létre ezt a programot, mert dolgozom most is olyan anyukákkal, akik állandóan megkérdőjelezik önmagukat az anyasági létükben.
1: És az meg nem jó.
2: Egyáltalán
1: látod, nem véletlenül használtam én a happening szót, mert amíg ide tartottam a stúdióba, pont ez, na jó a cím, gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Egyébként sok mindenre lehetne filter nélkül az egész életünkre ránézni, de valószínűleg itt az egész életükre rá fognak nézni, ugye?
2: Igen. Az a célom, hogy nyilván az anyasság az egy projektfeladat, bármilyen hülyén hangzik. Uh-huh. Az anyasság meg az, hogy férfeleség vagyunk és szülők vagyunk, azok mindig egy apróbb és nagyobb, hosszú és rövidebb távú projekteknek a megoldásáról szól. Ami nem tud működni, hogyha nem működök jól nőként, és nem jól működök jól férfiként egy párkapcsolatban. Hiszen az az alap, amikor összejöttünk, akkor még nem voltunk anyák, nem voltunk még feleségek, nem voltunk apák, nem voltunk még férjek, pusztán a férfi és a nő volt ott. Ha az ott valahol elveszik, mert bedarál minket a szürke hétköznap, akkor az előbb-utóbb az anyasságomra is rá fogja nyomni a bélyegét, és nyilván az apaságra is, csak én most a nőkkel jó, fogom
1: világos,
2: foglalkozni.
1: Jó, egyébként. Krisztina, azért is örülök neked, végre akkor megkérdezhetek egy szakértőt erről. Én úgy látom, jártamban, keltemben, meg egyébként tapasztalásból is, hogy a gyerek egy kapcsolat legnagyobb próbatétele.
2: Így van.
1: Ugye erre senki nincs felkészülve, hát mondhatnak bármit, hogy majd milyen lesz a gyereknevelés, jó, majd megtapasztaljuk. De a vele járó őrületeket is megtapasztaljuk, ami a párkapcsolatnál ilyenkor ki tud alakulni.
2: Igen, és ez borzasztó, hogy ez egy hatalmas nagy tabu téma.
1: De miért?
2: Mert nem illik arról beszélni, hogyha valami nem működik, vagy hogyha valami próbatétel. Tehát a mai világban tényleg nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen csoda egy gyermek, ami valóban így van. Tehát egy gyermekszületés egy hatalmas nagy csoda, de egy borzasztó nagy próbatétel, ahogy te is mondtad, hiszen minden megváltozik. Életmód változás jön létre egy család életébe, illetve akkor válnak az első gyermekes szülők családdá, addig csak egy pár voltak. És ez bizony nagyon-nagyon sok teherrel jár, nem csak anyagilag, nem csak érzelmileg, hanem fizikailag is. Amikor nem vagyok kipihent, amikor nem tudok magamra odafigyelni, amikor a napi rutinom teljesen megváltozik, amikor olyan elvárásokat támasztok önmagammal szembe, és a párommal szembe is, amire amiben bele kell tanulni. És hogyha erre van egy hatalmas nagy nyomás, vannak olyan álcázott családok, én csak úgy hívom őket, akiknél minden szép, minden jó, tudod, tökéletes, akkor bizony megkérdőjelezem azt, hogy nekem ére rosszul érezni magam az anyasságomban, ére elfáradni, ére türelmetlennek lenni, ére megkérdőjelezni egyáltalán, hogy ezt az egészet én akartam, hiszen ez nem olyan, mint egy bármilyen más vállalás, hogy leteszed. Egy anyasság, egy apaság életre szól. És oké, hogy van egy kifutás ideje, mert jó esetben 20-25 éves korukban végre elmennek otthonról, bár hogyha a Mama Hotelt vesszük, akkor azért most a mostani 30-asok még szeretnek otthon lenni, de azért akkor is jó pár évig ez egy hatalmas nagy felelősség, ami teljesen körbefonja az életünket, és persze, hogy boldogság, és persze, hogy öröm, és persze, hogy értelem az életnek, de mellette azért, hát bizony, ember legyen a talpán, aki helyt tud állni benne úgy, hogy azért néha nem kérdőjelezi meg eztnek az egésznek az értelmét.
1: Elmondtuk, hogy mikor, meg hol?
2: Szeptember 11-én 17 órától lesz ez a...
1: Nem olyan nehéz megjegyezni.
2: Igen, sajnos hát ezt a dátumot sikerült találnunk. A 17. kerületben lesz, a honlapomon egyébként minden információ fent van. Nőerőmű.eu nyilván ékezetek nélkül, ott található, illetve a Facebook oldalamon Ács Krisztina Változás Segítő. Lehet még jelentkezni, vannak még limitált számba helyek, de ha ennek sikere lesz, és érdekli az anyukákat, akkor nagyon szívesen folytatom ezt a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy szükség van erre.
1: Mire számítsanak szeptember 11-én?
2: Egy kötetlen, nyílt, tabuk nélküli beszélgetésre, amiben, hogyha felteszik a kérdéseiket, elmerik mondani a megkérdőjelezett értékrendjüket, akkor arra kapnak választ, hogy mit és hogyan, és miért éreznek jogosan, és milyen megoldásokat tudunk ráadni.
1: És te ezt szakértőként, vagy tőled szakértőként is kérdezhetnek meg, hát gyakorló anyukaként
2: is. Tehát nekem ebbe az egészbe engem az indított most el, hogy egy hónappal ezelőtt kaptam egy levelet, amiben közölte velem az államkincstár, hogy nem jár már nekem a családi pótlék, mert a legidősebb gyermekem is belépett abba a korba.
1: Igen, sokan kaptak,
2: és
1: én is láttam.
2: És elgondolkodtatott az, hogy mennyire lezárult egy korszak. Most nem az a 12 ezer forint, amit kapsz havonta, hanem hogy Atya úristen, de jó, hogy nincsen már iskolás gyerekem, hogy leérettségizett, hogy oké, hogy most jön az egyetem, de az egy lazább, az már nem az anyuka felelőssége. És itt jutott eszembe, hogy mennyit szenvedtem én az elmúlt 23 évben, mint anyuka, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért az iskolarendszerben, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért a tökéletes anyukákkal szembe egy-egy szülői értekezlet mellett.
1: Be is kellett menned? Tehát voltak?
2: Hát volt rá precedens, hogy be kellett menni. Igen, és az volt benne, tudod, a legmegdöbbentőbb, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem azért kellett bemennem, mert a gyerekeim valamit elrontottak, hanem azért, mert a pedagógusok nem tudtak mit kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik egyéniségek, akik kimertek állni az igazukért, vagy megmerték védeni magukat, és akkor persze ebből konfliktus volt, anyuka be lett rángatva, tehát engem tiltottak ki általános iskolából, hogy nem mehetek be többet, mert kimertem állni a gyerekeimért.
1: Egyszer képzeld engem is.
2: Na. Mert, és akkor sorstárs vagy.
1: Hát, mert nem lehetett beszólni azért, amit elkövetett a másik gyereknek.
2: Igen.
1: Meg na, valahogy mégiscsak odaszóltam, és...
2: És ezt szeretném megtanítani a szülőknek, hogy merjenek, mert hogyha mersz kiállni a gyerekeidért, akkor a gyerekek egyrészt megtanulják azt, hogy feltétel nélkül bízzanak benned, mert nincs az, amiért te ne védenéd meg őket. Nyilván otthon meg lehet mosni a fejüket, hogyha tényleg valami olyat csináltak, illetve ezáltal tanítod meg a gyerekednek azt, hogy merjen ő is majd kiállni magáért, de hogyha egy gyerek abban nő fel, hogy jaj, nem merek szólni, mert mit szólnak hozzám, jaj, rosszabb jegyet kapsz, meg ez, meg az, akkor azok a gyerekek egy ilyen kis puhány elkényeztetett valakik lesznek. Tehát merjünk az igazunkért kiállni, anyaként, feleségként, apaként, férjként.
1: És ha jól értem, akkor nem feltétlenül praktikákat fogsz átadni, hanem felszabadítod őket.
2: Így van.
1: az állandó lelkiismeret, meg a megfelelés alól. De jó,
2: amit... mondtad, a lelkiismeret. Mert hogy lelkiismeret furdalásuk van a mai világban, hogyha egy picit erélyesebben szólnak oda. Hogy mernek ők anyaként elfáradni, hogy mernek ők anyaként türelmetlenek lenni, hogy mernek rászólni a gyerekekre. Egy gyerekeknek határok kellenek, keretek kellenek. Akkor van biztonságban a gyerek. Nem akkor van biztonságban, hogyha minden megvan neki engedve, hanem akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mely határok között mozoghat. De a határ között hagyjuk őt mozogni, mert úgy fejlődik ki az egyénisége ezeknek a gyerekeknek. Szoktam mondani, hogy ne nehezítsd meg a gyermeked életét azzal, hogy megkönnyíted neki azt. Tehát ha mindent megengedsz neki, ha mindent aláteszel, ha mindent megoldasz helyette, akkor az a gyerek nem tanul meg önállóvá válni.
1: Hú, hát most akkor napestig beszélgethetnénk témákról, gyere is majd gyakrabban, és akkor beszélgessünk ezekről, mert ez egy állandó visszatérő probléma nálam is, és bocs, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de akkor is. Nekem például nehezemre esik szigorúnak lenni, vagy még azt is mondanám, hogy következetesnek, mert túl lágyszívű vagyok. Uh-huh. Az baj.
2: Hát erre nincs egyértelmű válasz. Legyél lágyszívű, és legyél következetlen, hogyha az a gyereknek nem árt. A szigorúság, tudod, ez egy megfoghatatlan valami. Mitől szigorú valaki? Valaki attól szigorú, hogy nem enged fagyizni, a másik attól szigorú, hogy nem enged el a szigetre bulizni. Tehát ez egy ilyen...
1: Ja, én el is megyek velük.
2: Na, hát akkor meg én inkább a következetességben hiszek. Tehát amit ma megengedek neki, azt holnap is meg kell engednem. Uh-huh. Amit ma tiltok, azt holnap is tiltanom kell. Három felnőtt gyermekem van már, és amikor én egyszer beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy hál' Istennek, hogy megúsztuk a kamaszkort, hogy nem volt tényleg sem olyan jellegű, nem volt őrület, nem kellett agódnom semmilyen, nem lázadtak, akkor a legnagyobb gyermekem azt mondta, hogy de anya, nem volt mi ellen lázadni. Uh-huh. És így visszagondolva, hogy tényleg nem volt nekik mi ellen lázadni, mert hittem, hogy amikor eljutottak abba a korba, hogy bulizás, már nyaralás a barátokkal, ide menés, oda menés, addigra kaptak egy olyan értékrendet, egy olyan tartást, hogy nekem nem kellett attól félnem, hogy. Uh-huh.
1: Jogos,
2: és nyilván jogos. Voltak olyanok, hogy összeszedtük őket éjjel innen-onnan, mert hát egy kicsit megszaladt az a vodka, de hát ez a dolga egy tizenévesnek. És én sosem...
1: A szülőnek meg azt, hogy menjen.
2: Igen, és én arra voltam büszke, hogy mertek engem felhívni, hogy menjünk értük. Tehát nem az volt, hogy egy padon alszom, vagy nem az volt, hogy úristen, mit szólnak hozzá, és éppen ezért soha nem szittam le őket, hanem másnap inkább idézőjelvetével megdicsértem, hogy volt annyi eszed, hogy felhívjál, és segítséget kérjél tőlem. Uh-huh. És ez a legnagyobb... elismerés szerintem, amikor egy kamasz gyerek mer bízni a szülőben.
1: Igen.
2: Amikor jönnek hozzám szülők, hogy bezárkózik a kamasz és nem beszélget, azon túl, hogy a kamasznak az a dolga, hogy bezárkózzon és ne beszélgessen, aztán utána egyszer csak kap egy agylövést, és 4 órán keresztül bőrön át lélegezve aztán ontja a történeteket, akkor el szoktam mondani ezeknek a szülőknek, hogy ez a kamasz nem most zárkózott be. Ez 6-7-8 éves korában kezdett el bezárkózni, amikor állandóan le lett oltva, hogy te kicsi vagy ehhez, hülyeséget beszélsz, nincs igazad, majd én tudom, stb. Tehát amikor állandóan kritizálva volt, felkérdezve, számon kérve, ítélkeztünk fölötte, ő szépen lassan megtanult bezárkózni. És amikor kamaszként ott van, hogy nem mer kérdezni, nem mesél el dolgokat, sablonkérdés, mi volt ma a suliba? Semmi. Hát na. Tehát, hogy ott már azért régebb óta fennáll.
1: Mi van azokkal, akik el vannak kényeztetve? Tehát akkor vagy az kényeztetésnek számít, ha minden meg van nekik engedve?
2: Ez megint keretek között van. Szerintem mit jelent az, hogy minden meg van neki keretek?
1: Hát,
2: nem tudom. Tehát bocsánat, erre nem tudok neked egyértelmű választ adni, mert az én gyerekeim úgy tűnhetnek, hogy minden meg volt nekik engedve, pedig nem. Illetve ami meg volt engedve, azért kértem a mérleg másik serpenyőjébe tőlük, hogy is mondjam, csak teljesítményt. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogyha elég nagy vagy ahhoz, hogy, akkor legyél ahhoz is nagy,
1: világos,
2: hogy.
1: Világos.
2: És így voltunk egyensúlyban.
1: Na jó, lehet, hogy egy picit el is tértünk a témától, bár szerintem minden mindenre.
2: Így van.
1: Hatással van, és a anyaság filter nélkül azért ezek is hozzá tartoznak.
2: Pontosan.
1: Milyen tehát a gyerekeket érintve, vagy tekintve milyen életkorú Tehát az anyák mióta legyenek anyák, akik hozzá szeptember 11-én elmennek?
2: Teljesen mindegy, mert anyának lenni szerintem már akkor
1: tehát
2: is...
1: Tehát egy kamasz.
2: Akár.
1: Az édesanyja is elmehet
2: igen,
1: hozzá?
2: Mert itt nem a gyerekekről fogunk beszélgetni. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogyan kell egy 16 éves vagy egy 3 éves nevelni, hanem arról, hogy milyen félelmeim vannak anyaként. És ez lehet, hogy még nem is vagyok gyakorlatban anya, csak a szívemben. Uh-huh. Szívemben már édesanyja vagyok, mert készülök rá, de még nem született gyermekem. Vagy már egy hónapos a babám, vagy 20 éves, teljesen mindegy, miért nem merem megélni önmagamat anyaként? Mi az, ami ellen mentem mondjuk a gyereknevelésbe? Ha az én anyukám velem nem foglalkozott, akkor én lettem az SMK elnöke, és én sütöm a muffint minden karácsonykor a gyerekeknek.
1: Az a másik véglet?
2: Az a másik véglet, mert akkor nem azért lettem én ilyen tökéletes anya, mert ez van bennem, hanem mert ellen megyek az anyukámnak. És akkor persze, amikor a gyerek már rám csukja az ajtót, akkor ott állok kétségbeesve, hogy már erre se vagyok jó. És hálát várok, és átmegyek egy mártír szerepbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés szerintem, tehát itt elsősorban az anyasság, nőiesség, párkapcsolat, ezekről fogunk beszélgetni, nem pedig magáról a gyerekekről.
1: Na, szuper lesz. Tehát szeptember 11.
2: 17 óra, így van.
1: És nőerőmű.eu.
2: Nőerőmű.eu.
1: Itt tudnak. Jelentkezni, vagy Ács Krisztinát kell a...
2: Ács Krisztina változás segítő, igen, a Facebookon, így van.
1: Ilyenkor te már most, még ugye szeptember 11 előtt vagyunk, van még időnk, de már készülsz lélekben?
2: Hogyne.
1: És
2: imádni fogom. Tehát nem csak lélekben, nyilván azért feladatokkal, kérdésekkel, de nem szeretnék élni nagyon a főszereplő. Tehát tényleg azt szeretném, ami egyébként jellemző ezekre a programokra, hogy oda jön 10-15 egymásnak ismeretlen nő, mondjuk a barátnőjével, vagy a testvérével, először az első percben méregetik egymást, hogy ez kicsoda, meg neki miért van itt a helye, mert hát egyébként látszólag milyen tökéletes, és akkor a nyitókörben, amikor már jönnek a könnyek, és már jönnek az élettörténetek, akkor egy 10 percen belül csapattá kovácsolódnak, és én ezt imádom.
1: Hát igen, a közösségépítés ereje
2: igen,
1: az,
2: igen.
1: Az akkor megmutatkozik.
2: Én ott egy jó anyaként szeretnék részt venni, hogy terelgessem őket, és segítsünk egymásnak, hogy nem vagyunk egyedül.
1: És a férjek ide nem kísérlik el?
2: Hát most nem. Hát elhozhatják őket, és utána el lehet vinni, nem jöhetnek be, utána el lehet a hölgyeket vinni vacsorázni, amikor értük jöttek. Igen, de ez most kimondottan a nőknek szól, igen.
1: Mit tapasztalsz az ilyen közösségi események után? Tartják egymással a kapcsolatot?
2: Igen. Nagyon érdekes, hogy bármilyen ilyen közösségi programom volt, 2-3 barátság mindig kialakult. Mindig kialakult, és egymás támaszai lehettek.
1: Ahogy ugye te is folyamatosan képzeld magad, pont erről beszéltünk, amíg nem ért a mikrofon, hogy te magad is kötsz ilyenkor kapcsolatokat?
2: Hogyne.
1: Amikor elmész más workshopra?
2: Igen, persze. Nekem minden munkakapcsolatok, barátságok alakulnak ki, és ez nagyon jó dolog. Hiszem, hogy mindig tanulunk. Tehát ha csak egy gondolatot, mondatot vagy érzést elhozok én is valakitől, akkor már érdemes volt oda elmenni. Uh-huh. Úgyhogy nincs olyan szerintem, hogy valaki már mindent tud. Ahogy mondja a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, tehát ha én már azt gondolom magamról, hogy mindent tudok, akkor talán ki is csakkolhatok az életből, nem? Mert hát akkor van nincs, hogy megtanulnom.
1: Ilyen szempontból is érdemes elmenni.
2: Igen, mindenféleképpen. Igen, tehát kapcsolatépítésben, igen. Hát nekem volt olyan coachképzősöm, aki az egyik hölgy a másiktól kapott állást, és azóta is ott dolgozik.
1: De sosem tudni, hogy...
2: Sosem lehet tudni, igen.
1: Hogy hívják ezt az amerikaiak? Van ennek a networking,
2: igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg érdemes, kedves hallgatóink, úgyhogy adják tovább egymásnak az információt. Tervezett, hogy ez havonta lesz?
2: Hát nem tudom, attól fog, hogy lesz rá igény. Igen, mert hogy mellette még millió egy program indul majd szeptembert, hogy jövök majd vissza, kedves hallgatók. De hogy igen, ha van rá igény, és akkor igen, akkor folytatom. Egyéb programom is volt már, hogy én már lezártam volna, befejeztem volna, de az a csapat, aki ott volt, ők még követelték, hogy 2-3 alkalom legyen még, és akkor folytattuk.
1: Egy percünk maradt, még annyit mondj, ezt talán legutóbb is kérdeztem, hogy de mindig aktuális a kérdés, milyen állapotban vagyunk? Tehát most a szakértőt kérdezem. Most mi van 2026?
2: Hát elég elkeserítő állapotban vagyunk. Én azt gondolom, hogy...
1: De miért nem jobbak? Tehát tényleg a

0: és újabb információra van szükségem. És az egyik cáfolja a másikat, és már ott vagyok kétségbees, vagy most kinek higgyek.
1: Hát a hitelességet kell
0: igen,
1: valahogy.
0: És gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy az egyik hülyeséget mond a másik meg az igazat, hanem arról van szó, hogy másképp máshogyan mondta el. Csak bennem...
1: Másképp ugyanúgy.
0: Így van, ahogy csak bennem felmerült a kérdés.
1: Na jó, nagyon örültem neked. Szeptember 11.
0: Szeptember 17.
1: kerületben találkozom. Nőerőmű.eu. Ács Krisztinával beszélgettem, vigyázz magadra, és sok csillogó szempártotta.
0: Köszönöm
1: szépen. Az eseményen. Író, keressék a könyvét is, nagyon jó, én már olvastam. Egyébként mindig a párkapcsolatokkal, meg az emberi lélekkel foglalkozol. Önismeret és párkapcsolati kócs, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének a szakértője. No, ne menjenek sehová, mert Krisztinától ugyan elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Yakult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Hát kedves hallgatóink, Jánosi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, aki egyébként színész, de mostani apropóján mondhatom azt, hogy író, könyvszerző.
2: Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Én meg azért örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre.
2: Végre.
1: Megtörténik. És szívből köszönöm az ajándékot, amit hoztál. Emma Hajmeresztő kalandjai, nagyon szép kivitelezésű, keménykötéses, tényleg szép könyv van itt a kezemben.
2: Hát a Cerka Bella könyvkiadót dicséri ez a szép kivitelezés. Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még két, hát nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
1: És meddig? Aztán, hány évig pihent ez?
2: Hát ezt most ki kellene számolnom, de egy jó 7-8, igen.
1: Aha, ez viszonylag sok.
2: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként az a kisfilm forgató, vagy a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő, és az ő hajmeresztő kalandjai.
1: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
2: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
1: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
2: Hát abszolút nem.
1: Aki
2: egyszerű,
1: már könyvet csinált, hogy igazából, pontosan tudja.
2: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
1: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
2: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban, és utána megint csak egy pihenő időszak jött, és akkor elkezdtem felkeresni vele, hát kicsit így az esélytelenek nyugalmával, ha mondhatom így, kiadókat, és egy páran elutasítottak, és aztán a Cerka Bella kiadó, egy szentendrei kiadó egyébként, a Parti Medve könyvesbolt az övék, és egyébként ott is kapható Emma, ők fantáziát láttak benne, és azt mondták, hogy jelentessük meg, mert ez megérdemli ez a történet, és akkor ugyan nem az eredeti illusztrációkkal, az illusztrációk változtak, meg az illusztrátor személye is változott, de az eredeti szöveggel egy picit kipofozva, egy picit kiegészítve, egy picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik, ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
1: tehát van kedved hozzá?
2: Abszolút. Hát mi azt, sőt, már el is kezdtem a második részét.
1: Okay. Így van. Ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
2: Igen.
1: Ugye ez
2: igen.
1: Jó, ez egy nagy dolog.
2: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörge Jandinak, elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
1: hát ha megengeded, hogy akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
2: Igen.
1: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem ért igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könnyű, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös tölgyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
2: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
1: Ja, még filmet is.
2: Igen, esetleg. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hőssé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. És így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk két, hogy vagy bántottak minket, vagy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot a általános iskolában elkövetett bűneimért. Jó, nem voltam gonosz gyerek, de hát azért nem voltam az a kimaradt konfliktus kerülő gyerek sem. De ettől függetlenül tartalmazza a regény azt, hogy az iskolai szekálás, a másik csúfolása, ez nagyon jelen van ma a világunkban, és talán egyre jobban sajnos. És erre, ha nem is ad választ, mert nem kívánok én, hogy vár, de felveti a kérdést.
1: Az alkotás öröméről mesél. Mit adott neked az írás?
2: Elmélyülést. Én nagyon szeretek behúzó. Én nem az a fajta író vagyok, aki bekapcsolja a bömblő zenét, és akkor tolja, mint az állat, és akkor az ne. Engem a csönd inspirál. Tehát én szeretek csöndben lenni. Sőt, szeretem, ha be van dugva a fülem, és tényleg egy generált csönd vesz körül, akkor tudok igazán elmélyedni. Én a történetek szerelmese lettem. Hérodot az büszke lenne rám. Úgyhogy már olyan értelemben, hogy a történet szeretetem miatt. De egyébként nem volt ez mindig így. Ez csak az elmúlt 10-12 évben jött az életembe az, hogy engem a történet és a történet mesélésnek a hogyanja az elkezdett nagyon érdekelni. És ez egy kimeríthetetlen téma.
1: Na jó, de a színpadon is történetet mesélsz színészként.
2: Hát így van. Valószínűleg nem véletlenül talált meg engem ez a szakma már, mint a színészet. És
1: Az volt az eredeti.
2: Igen. Hát nem, az eredeti, elmentem a gazdasági főiskolára, ott eltöltöttem egy röpke 3 évet, de hát az első nap tudtam, hogy nekem ez semmi közöm. Szerettem egyébként meg a kommunikáció, amit ott megtanultam, annak hasznát veszem egyébként színpadon is, meg a jelenlegi munkámban is. Szoktunk a feleségemmel kommunikációs tréningeket tartani egyébként. És hát ha van szakma, ami a kommunikációról, sőt, főleg a metakommunikációról szól, az éppen a színészet. Úgyhogy igen, én megtaláltam a színészetben a számításomat, és most egy pár éve már az írásban is megtaláltam.
1: Hát milyen, hogy kiegészíti egymást.
2: Igen, abszolút.
1: Most minek nevezzük, ez mese?
2: Meseregény, gyermek és ifjúsági regény. Hát a kettő között valahol gyermek és ifjúsági regényként apostrofáljuk.
1: De miért pont ez a műfaj szippantott be?
2: Reméltem, hogy ezt nem kérdezed meg, mert nem tudok válaszolni erre. Lehet, hogy azért...
1: Utálom a közhelyes kérdéseket, és tudom, hogy ez az.
2: Nem közhelyes kérdés, nehéz kérdés. Éppen ezért nem közhelyes.
1: De ehhez volt kedved? Hát az is egy válasz. Vagy hangulatod volt.
2: Valahogy érdekes módon, ha így visszagondolok az írásaimra, sokszor megjelennek a gyerekek, és nekem akkor még, amikor ezeket írtam, az Emmát is, akkor még nem volt gyerekem, most már van egy kisfiam, egy 9 hónapos kisfiam.
1: Szívből gratulálok.
2: Ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet egy ember életében, az enyémben mindenképpen. De amikor ezeket elkezdtem írni, még nem volt gyerekem, és valószínűleg így a lelkem mélyén mindig is vágytam erre a gyermeki közelségre. És szerintem azért ütötte föl időről időre a fejét a gyermeki karakter az én történeteim.
1: Hát és majd az mekkora flash lesz, hogyha neki olvasod fel. Ha majd abban az élet...
2: Már most dedikálok neki egy könyvét, 10. születésnapján megkapja.
1: Helyes.
2: Igen.
1: Főleg, ha majd értékeli.
2: Hát, ajánlom neki.
1: Segíti a színpadi munkádat ez a fajta alkotás? Másképp gondolkodsz, másképp csinálsz azóta bármit? Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez hogy működik. A színészet
2: legalábbis én az a fajta színész vagyok. A színészet az egy ilyen elemzős szakma. Mármint elemezzük a lelket. És szerintem minden olyan munka, mint például az írás is, ahol lelkeket kell elemeznünk, ahol karaktereket kell kibontogatnunk, és ezekben elmélyedünk, mindegyik felismerés, mindegyik egy-egy megfejtés, az igen, segíti a színészi szakmát. Tehát szerintem a kettő nem tudatos ez, de a kettő szerintem nem csak hogy kiegészíti egymást, hanem emelgeti egymást.
1: ha én most elkezdeném a te lelkedet elemezni, akkor egy elégedett embert
2: egyre
1: képét raknám össze?
2: Egyre elégedettebb ember képét raknám
1: hát
2: össze.
1: Hát ott a gyermek, itt a könyv.
2: Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed. Így van, pont a monodrámáról akartam beszélni. Most nyertünk egy pályázatot a Dériné programban, és november 14-én szombaton lesz a monodrámámnak a bemutatója. Ez a nagybőgő, a Patrick Süskinnek a Nagybőgő című monodrámája, és ez egy zenésznek a viszontagsága, egy zenésznek az elmélkedése, és annak idején még 10 évvel ezelőtt vettem ezt elő, csak aztán soha nem valósult meg ilyen-olyan okok miatt. Nagyon nagy analógiát éreztem az ő élete meg az enyém között. Tehát ő volt az az ember, aki úgy érzi, hogy félresiklott az élete, aki rossz hangszert választott, aki egyedül van maga. Az egész darab nagy betűkkel a magányról szól igazából.
1: És ez egy magányos ember. Akkoriban
2: bizonyos értelemben igen. Tehát nagyon éreztem az analógiát. Ma már hála Istennek nem így van, de hát színész lévén azért azokat az érzéseket szépen elraktároztam. Megvannak itt bent azok az érzések, amik akkor bennem voltak, úgyhogy van most mit előhívnom. Ez egy rendkívül izgalmas és rendkívül humoros ugyanakkor. Nagyon nagy öniróniával ír az ő szerencsétlen és nyomorú sorsáról ez a zenész.
1: Képzeld el, Ferenc vagy Feri, melyiket?
2: Amelyik tetszik, okay. Feri mondjuk.
1: Feri, hogy van egy szokás itt a műsorban, aki könyvvel érkezik, és hoz is belőle, akkor kinyitom valahol. És kíváncsi vagyok, hogy hol nyílik ki. Mit üzen nekünk most itt épp a 124. oldalon? Aha. Látod, nem beszéltünk meg semmit.
2: Oké.
1: Okay. Ha valóban varázsereje van a nyakláncnak, és minden igaz, amit Ella mesélt nekem, szól a párbeszéd első sora, akkor csak egy arra méltó valaki kaphatja meg, nem igaz? Emma bólintott. Emma néni és én nagyon jó barátok voltunk. Néhány héten ezelőtt, amikor meghalt, nekem ajándékozta, csak ellopták tőlem. Így került az igazgató úrhoz, akit egyébként Rozmár bácsinak hívnak.
2: Igen.
1: Aki Emmára pillantott. Azt mondott, hogy Ella csak néhány héttel ezelőtt halt meg? Igen, szól a válasz. Április 19-én a névnapomon. Szóval azért ebben, látod, nem beszéltük meg,
2: igen,
1: de mély témák vannak.
2: Igen.
1: Mint ahogy a fülszöveg is már sejteti, hogy igen, ez nem egy egyszerű sztori.
2: Igen, mert ez a kislány barátságot köt egy nagyon idős nénivel, egy szokatlanul idős nénivel, majdnem 110 éves, aki meghal, hát mindenki meghal, ő is meghal, csak ő később, és egy tíz éves kislánynak feldolgozni az ő barátjának a halálát, ez szerintem sajnos mindannyian itt hagyjuk
1: ezt. És nem tudja, most ha nem tudom, mennyit szabad ezt spoilerezni, de nem tudta felkészíteni?
2: Nem.
1: A 100 évvel idősebb néni? Mert hiszen ha 10 éves volt, akkor pont 100 évvel volt.
2: Nem ezekről beszél. Egy éve ismerték egymást, nem ezekről beszélgettek ők. Nyilván valahol egy 10 éves kislány már tudja, hogy egyszer meghalunk.
1: Hát de... főleg 110 évesen.
2: Hát főleg 110 évesen, de erre nem gondol az ember. És amikor meghalt, az meg váratlanul érte. Úgyhogy
1: és szerintem a nem lehet felkészülni.
2: Na, ez viszont már spoiler.
1: Jó. Oké.
2: Okay. Igen.
1: Hajmeresztők tényleg a kalandok?
2: Hát igyekeztem hajmeresztőre írni őket, igen.
1: Szóval lehetne belőle filmet forgatni, azt
2: szerint, hát legalábbis egy rajzfilmet, vagy animációs film, de akár sima filmet is, abszolút, szerintem igen.
1: Most megint az alkotó embert kérdezem, ugye most augusztus van, amikor beszélgetünk.
2: Igen.
1: És még november azért odébb van.
2: Igen.
1: De már te lélekben abban is benne vagy?
2: Hú, nagyon. Rengeteg szövegem van, úgyhogy nem telik el. Most összesen 29 oldal a dráma. 29
1: nehéz műfaj.
2: De hát az egy nehéz műfaj, és csak én pofázom.
1: Igen.
2: Úgyhogy napi egy oldal. Most tegnap kitaláltam, régen karatéztam versenyszerűen, versenyeztem karatéban, úgyhogy van otthon egy boxzsák, úgyhogy most elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy most minden nap elkezdek zsákolni, és amíg tudom a szöveget, addig végigmondom, és addig zsákolok. Jó ki is fáraszt, meg egyébként is egy jó gyakorlat az, hogy valami teljesen más csinálok, miközben a szöveget mondom, hogy tényleg álmomból fölkeltve is tudjam a szöveget, akkor is, hogyha bármilyen
1: változó. Arra figyel valaki? Hogy ezt jól mondod, de bármint, hogy azt mondod, de ami a papíron?
2: Nem, én figyelek. Én már tudom annyira azt, hogy tudom az, most kihagytam, most rosszul mondtam. Annyira, tehát magamat vizsgálom felül. A lényeg az, hogy minden nap elmondom a szöveget, és minden nap egy oldallal tovább megyek.
1: Volt már ilyen egyszereplős?
2: Nem, ez az első mondat. Ez lesz életem.
1: De azt mondják a pályatársait, hogy ez mindenkinek ilyen nagy mérföldkő.
2: Hát, ez nagyon nagy felelősség. Szerencsére meg nagyon jól egymásra találtunk a Bánovics Ottóval, ő a rendezője a darabnak.
1: Mert hogy kell rendezni egy egyszemélyes darabot is. Ez
2: hát hogyne, a külső szem az kell. Persze, tehát most már 20 éve vagyok lassan a szakmában, valamelyest össze tudnám rakni, de akkor sincs egy külső szem. És ez a külső szem az Ottó lesz, aki egy nagyon jó hozzáértő külső szem.
1: Hol lesz a bemutató?
2: A Dériné központban. Aha. Lesz, igen, a Rejter Ferenc utcában, igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas, szeretettel várunk téged is.
1: Mindenképp meg a hallgatókkal meg együtt, ott leszünk természetesen. De hogy sokat beszélgettünk a pályatársaiddal a próba folyamatokról, és itt ebben a műsorban, ami alapvetően a kulisszák titkokról szól, hogy, és én mindig kérdezgetem őket, már lehet, hogy unják is a hallgatók, és bocsérte, de hát ez valahol egy kutató munka is. Már 5 éve, hogy azt mondják a pályatársak, hogy nem mindig tud összeállni az a premierre, az a darab. Majd az 5.-6. előadásnál. Na most egy monodrámánál, ahol azért te vagy ott, meg akkor ezek szerint van egy külső szem is, kié a legnagyobb felelősség? Tiéd? Vagy az övé?
2: Rám jön fel a függöny. Tehát, hogyha bármi gázot történik, akkor a néző azt velem fogja azonosítani. Akár jó az, akár rossz. De egyébként igen, általában nem jön össze a premierre, de azért mégiscsak a premier az egy megfeszített próba folyamat kicsúcsosodása, tehát jó esetben azért az egy nagyon jó pontban előadott előadás. Aztán az más kérdés, hogy utána, amikor évekig játszunk egyébként egy 3 személyes darabot, az Indulhatunk Edit nénit, a Zsúrs Katival és a Búza Timivel, amit a Kovács Gábor rendezett, és visszük erre arra az országban. És annak is a bemutatója jól sikerült, de azóta csináltunk sokkal jobb előadásokat. Mert már belelazultunk, már tényleg már tudjuk a szöveget, akkor is tudtuk a szöveget, de hogy már tényleg álmunkból fölkedve is tudjuk a szöveget, már beleimprózunk, én amúgy is nagyon szeretek imprózni, tehát szerintem az a sója az egésznek. Most nyilván nem teljesen valami agyeldobos hülyeséget, de amit megenged a történet meg a karakter, azt miért ne?
1: Azt a kollégák észreveszik mindig?
2: Igen, van, hogy ők is csinálják.
1: Tehát nektek tudni kell mindenkinek a szövegét?
2: Hát nem kell tudni, de mondjuk a végszót azt nem árt, hogy tudod, mire szólalj meg, és egy idő után automatikusan tudni beléd fogod. Épül, igen, tehát gyakorlatilag én jóformán el tudom, mi a Katival nagyon sokat, mi vagyunk végig gyakorlatilag színpadon, a Zsúrs Katival, szerintem el tudnám mondani a szövegét, legalábbis nagy vonalakban, 80-90%-ban biztos, mert már annyiszor hallottam, annyiszor összemondtuk, és most már annyira egymásra rezegtünk, hogyha tudjuk azt, hogy kihúzzuk egymást a csávából, hogyha van valami gond. És hogyha az egyikünk bemond valamit, ami egyébként nincs benne, azt a másik ott apercipiája persze, és magában röhög, de akkor rátromfol. Tehát van egy kis játékossága az egésznek, ami nagyon jót tesz neki.
1: No, hát neked is jót fog tenni ez a folyamat.
2: Igen, igen.
1: Azért kezdtél el most megint edzeni? Mert ez van, vagy amúgy is elkezdted volna? Vagy
2: nem, hát most építkezünk 1,5 éve a feleségemmel, úgyhogy az edzésem az abból áll, hogy téglákat pakolok.
1: De egyébként eleget.
2: Igen, edzek eleget, de ettől függetlenül úgy effektíve testmozgást már régen végeztem, úgy sport jelleggel, úgyhogy most már igen, el kell kezdenem.
1: Na, még arról mesélj az eredeti témát, amivel jöttél, igen. És majd még a monodrámával kapcsolatban gyere majd vissza, hogy milyen érzés volt a kezedbe venni így tényleg szép, keménykötéses verzióban ezt a könyvet?
2: Hát ez most kicsit olyan, mint amikor amíg nem volt gyerekem, addig nem ismertem ezt az érzést. Uh-huh. Most nem akarom összehasonlítani a Bennikét az Emma Hajmert.
1: Hát ez is egy gyermek.
2: De tulajdonképpen ez is egyfajta gyermek. Egészen különleges érzés, hogy itt foghatom a kezemben, és ezt több ezer példányban, a Libriben, a Lírában, a nagykönyvesboltokban kezükbe vehetik az emberek, és az az én művem, azt én tettem le az asztalra, hát ez valami egészen különleges érzés.
1: Ajánlod szülőknek is?
2: Igen, és kaptam visszajelzéseket a
1: régi verzióban?
2: Igen, tehát a magánkiadás verzióban, hogy élvezték a szülők is olvasni a gyerekekkel, és ez egy jó visszajelzés, tehát nem kimondottan gyerekeknek szól, de a szülők is tudják élvezni, legalábbis az eddigi visszajelzések alapján így.
1: Tudsz bármikor írni? Vagy este?
2: Az a helyzet, hogy régen írtam, tehát hogy most már hónapok óta nem írtam, egyszerűen nem volt rá időm a kisgyerek mellett, az építkezés mellett, egyszerűen nem volt rá agyam, meg időm, meg energiám, meg egyáltalán. Nem szabad az ihletre várni. Mert ha az ihletre vársz, akkor soha nem fejez. Tehát az ihletet meg kell teremteni, és meg lehet teremteni az ihletet. Úgyhogy nem tudok mindig írni, vagy igen, bármikor tudok írni, ha sikerül megteremtenem az ihletet.
1: Oda kell ülni ez a lényeg.
2: Oda kell ülni, és csinálni kell. Nincs mese.
1: Ezt Demién mondta, hogy ez nincs mese, ki kell seggelni.
2: Ez így van.
1: Bocsánat a kifejezését.
2: Egyetértek.
1: A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, úgyhogy gyere majd.
2: Jó, köszönöm.
1: Máskor is, és nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
2: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok, úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
1: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem.
2: Igen.
1: A születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap, ugye?
2: Így van, az egy szombati nap.
1: Szuper, akkor Szentendrén találkozunk.
2: Délelőtt 11 óra.
1: Szuper. Én azt kívánom a könyved útjához, hogy olyan útja legyen, amit eltervezte, és akkor még egy kérdés, még nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, amikor csak tervezted, hogy majd apa leszel.
2: Igen.
1: Akkor ilyennek képzelted, amilyennek most megéled, vagy nagyon más?
2: Más. Én már régóta, szeretem mondani, apa lenni régóta, de pont nemrég beszélgettünk a Natival, a feleségemmel erről, hogy egyszerűen az, akinek nincs gyereke, most semmiféle előjel nincsenek emellett, csak hogy ezt az érzést nem lehet elmondani. Uh-huh. Ez nem az az érzés, amit elmondasz, és akkor a másik tudja valamihez hasonlítani, ez összehasonlíthatatlan érzés. Éppen ezért elképzelni sem tudtam jól. Én azt képzeltem majd, hogy persze nagyon fogom szeretni, de annál sokszorozottan.
1: Na, hát akkor én ilyen szeretetet, ezt maradjon meg legyen még nagyobb, azt kívánom, és így szeressék a könyvedet is az olvasók.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Na, ne viccelj, Jánosi Ferenc, megtalálunk közösségi oldalon?
2: Igen.
1: Szeressenek, kövessenek azt a sok energiát, amit beleteszel az értünk, a közönségért, azt a figyelmükkel adják, vagy nem adják vissza, hanem viszonozzák.
2: Köszönöm szépen.
1: Na, köszönöm még egyszer, kedves hallgatóink, Ferenctől vagy Feritől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ács Krisztinának és Jánosi Ferencnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Köszönetet mondott a vízügyeseknek a kormányfő. Radnai Márk szerint új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek. Szeptemberben ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében a Dunán végzett munkálataikért a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozóján. A honvédség segítségével elérték, hogy a vízmű két oldalán a szintkülönbség több mint 20 cm volt, és az előrejelzéssel szemben óráról órára nem apadt, hanem nőtt a vízszint. Azt szoktuk mondani, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, de most centiről centire gyűztük le a nehézségeket, fogalmazott a miniszterelnök. A Tisza párt elnöke. Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik lemondták nyaralásukat, és pihenésük, családjukkal töltött idejük helyett részt vettek a munkában. Új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit-szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza-sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Akár 18-szoros különbség is lehet a magyarországi ötcsillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. Derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crane közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi ötcsillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. Ezek éves kibocsátása 2158 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawattóra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a nagy sportág választó és nagy hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Vasárnapig Budapest legtöbb közterületi fizetős parkolási zónájában nem kell parkolási díjat fizetni. Csütörtök munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgoztunk le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rendszerint csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Reklámajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam már szinte a kezdetektől. Lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz-standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bossanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazda producer Punk Zsófi és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holttestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi meleg rekord csütörtökön. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi meleg rekord. Csütörtök délután az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élménnyé összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: reklamajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvés hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen. Az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró két megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az IKOP plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztásmegyert, az eredeti elképzelés szerint ehhez további három állomásra lenne szükség, erre azonban a Népszava szerint még évtizedekig kevés az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Nagyon örülök annak, hogy Kubik Csen és Urbán Gyuri visszatértek hozzánk a Stone Sober zenekar kiválósága. Örülök nektek, már rég láttalak benneteket. Sziasztok. Jól vagytok?
2: Igen, igen, sziasztok, remekül vagyunk.
1: Hát na, hogy remekül vagytok, hiszen alkottok folyamatosan, turnéztok folyamatosan, rengeteget léptek fel, itt a vétel körzetben is természetesen, már rengeteg buli volt június óta, és még lesz is egészen októberig, a Stone Sober zenekar összes közösségi felületén gondolom megtalálják ugye az időpontokat úgy, hogy mellette jöttök, mentek a nagyvilágban. És ez mindig is jellemző volt rátok. Miért fontos nektek annyira, hogy innen Budapestről kilépjetek egy picit a határokon túlra is?
2: Szeretünk világot látni egyszerűen.
1: Na de közben maradtok
2: is. Ezzel a zenével világot látni, és közben szeretünk maradni is, úgyhogy ez egy ilyen kettős ügy a mi esetünkben.
1: Meg dalokat is szerettek írni.
2: Így igaz, tehát ez a legjobb kombináció. Alkotunk, utazunk,
1: játszunk. Na de ilyenkor játszunk. Milyen a lelkiállapototok, amikor útközben vagytok, persze mindig útközben vagyunk, de most jött ki az új dal.
2: Így igaz. Frissen jelent meg ez az Insane Hex című új szerzeményünk. A lelki állapotunk pedig remek, nagyon összeszedettnek kell lenni, hogy ennyi mesdjén helytálljon az ember, és tudjon figyelni, és meg tudja élni ezeket a pillanatokat, de azt hiszem, hogy jelenleg
1: sikerül,
2: és szépen lavírozunk.
1: Na, de nem véletlenül kérdeztem a lelki állapotot, mind a kettőtöktől egyébként Csenni és Gyuri tőled is, hogy amikor, hát ezért gondolom az alkotó olyan, hogy formálja folyamatosan az alkotását. Meg ez picit olyan, mint egy gyerek, hogy el kell engedni, nem?
3: Igen, amikor igen, szokták is mondani,
1: elkészült.
3: Hogy egy dalt nem elkészíteni lehet, hanem abbahagyni. Mind a utómunkát, mind a dalírást. Hát mi szerintem időben abba szoktuk hagyni, és azt abban a formájában konzerváljuk, utána pedig fókuszálunk a következő új kiadványokra és dalokra.
1: Oké, de ennek a lélektanáról mesélj, meg meséljetek. Tehát, hogy ezt elengedni milyen? Kitenni a nagy közönség elé.
3: Nagyon izgatottak szoktunk lenni, hogy ezt így, ahogy mondod, hogy kitegyük a nagy közönség elé, kiadjuk, hogy ki mit szól hozzá, beváltják-e azokat a hozzájuk fűzött dolgokat, amiket elképzelünk a dalírás kezdetén, hogy ugyan milyen kis utat szánunk bizonyos daloknak, klippeknek, és én teljesen elégedett vagyok eddig az eddig kiadott dolgok által.
1: Meg a visszajelzésekkel is egyébként?
3: Igen.
2: Én is csatlakoznék ehhez. Én mindig ilyen pici időkapszulákként tekintek ezekre a dalokra, hogy ott akkor az aktuális állapotot, az aktuális hatásokat, hangszerelés szépen hát becsomagoljuk, és akkor hát az örökre úgy marad. Aztán persze koncerten játszunk kicsit másképp, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, kicsit így vagy úgy, de az ott már egy ilyen szép út, és akkor úgy marad a dal.
1: Hát képzeljétek el, most azért merek ilyen történeteket itt elmesélni, mert benneteket, ugye azt mindig mondom, hogy Révész Sándor mutatott be nekem. Nagyon lelkesedik az egyik legnagyobb rajongótok szerintem, meg lelkes szimpatizánsotok, amióta meglátott benneteket egy tévéműsorban, és pont ezekről a rutinos motorosokról szeretnék egy történetet mondani, hogy Soltész Rezső ült itt, aki azt mondta, hogy megőrül attól a régi dalait hallja, mert mindig csak azt hallja, hogy mit csinálna másként. Szóval a mai világ mennyit változott ilyen szempontból? Ha ti valamivel utólag nem vagytok megelégedve, azt könnyebben lehet módosítani? Volt már ilyen?
3: Olyan, hogy mondjuk nem vagyunk megelégedve 100%-osan a nem tudom, első kiadásokkal, hogy ilyesmi ilyen volt, de inkább...
1: És ki
3: ilyen...
1: lehet adni újra?
3: Ki lehetne, de...
1: De nincs
3: nem, értelme. Nem terveztük még. Olyanon gondolkoztunk, hogy egy-kettő dalt esetleg ismét újra énekelni, vagy egy újabb egy ilyen középpontba helyezni, akár egy klippet kapjon.
2: Igen, igen, tehát még olyan dallal, ami az első évben jött ki, és akkor még nem volt rajta akkora fókusz, hiszen fiatalon és nyers energiával az ember csak úgy szórta ki a dalokat, és nem kapott tényleg olyan figyelmet, esetleg ilyenen gondolkodtunk, csak hát közben ez még egy nehéz ügy, mert ugye rengeteg az új ötlet is, tehát nagyon termékeny a zenekar, és akkor picit ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon újra azzal foglalkozzon, vagy menjen előre az új irányokba és az új hatásokat részesítse.
1: Fogom, minden, nagyon sok kérdésem van, mert minden érdekel, hogy más a budapesti közönség, mint mondjuk a külföldi. Hát hiszen rengeteg tapasztalatotok van, meg összehasonlítási alapotok. El tudunk-e lazulni? Nyitottak vagyunk-e az új stílusokra, a gondolataitokra? De előtte mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják meg az új dalt, hogy hol hallgassák meg.
2: A létező összes platformon klippel együtt érkezik a dal, tehát ez azt jelenti, hogy már a legnemesebb videó megosztón, tehát a YouTube-on is elérhető, de egyébként pedig mindenféle zenei platformon, úgy mint Kérlek Gyuri,
3: Spotify. Deezer.
1: Tehát most, ha hallották a beszélgetést, akkor a Stone, akkor Sober beírják és megtalálják?
2: És ott lesz, igen. Szuper. Insane Hex a cím, és így már egyenes az út a hallgatáshoz.
1: Na, akkor mondani valóról.
3: Dalok mondani valója?
1: Nem, a mostani
2: dalról.
1: Aha.
2: A mostani dalnak a mondani valója az konkrétan az, hogy hát ugye a címéből adódó ilyen őrületes trükkök és őrületes életpraktikákat nevesít meg ez a dal, de a lényegi mondani valója az, hogy bármikor lehet túl késő, és ne felejtsünk el időben cselekedni, élni.
1: Hát én pont ezen gondolkodtam, hogy vártalak benneteket a stúdióba, hogy kicsit olyan most ez az új dal nekem, vagy a mondani valóját tekintem, mint egy ilyen motivációs tréning.
2: Picit igen. Igen, egy ilyen Stone Sober-es motivációs tréning, tehát nem annyira szájbarágos, nyilván ilyen burkoltabb üzenetek vannak benne, de abszolút van mondani valója, és túllibben ezen a garázs rockos, ilyen egyszerű dalszövegvilágon, én azt gondolom.
3: Ezt mondjuk így általánosított a többi dalunk kapcsán is el lehet úgy gondolom mondani, hogy nem egy ilyen tényleg atom motiváló jellegű mondani való.
1: Oké, de közben meg mégis, ha az ember tud a sorok között olvasni.
2: Igen, tehát van jelentése.
3: Egy
2: abszolút.
3: Ilyen életigenlő.
2: Igen, és igyekszünk arra mindig törekedni. Hát igen, de. És igyekszünk mindig arra törekedni, hogy időtálló legyen azért a tartalom, tehát hogy ez, hogyha mondjuk 5, vagy 10, vagy 20, vagy akár 30, vagy még több év múlva hallgatjuk vissza, akkor is legyen mondani valója nyilvánvalóan, tehát ne legyen nagyon ilyen pillanatnyi, és adott korszakra jellemző, én azt mondanám.
3: Ezt jól mondtad, ezt így szoktuk, igen. Célként kitűzni.
1: Szerintem, amit tesztek akár a dalokban, akár a színpadon, tehát alkotóként, annak mindez az életigenlés a fő fókusza, meg üzenete, nem?
2: Igen, tehát ne komplikáljuk túl a dolgokat, nyilván azért végig gondolva létezünk a világban, de szépen, egyszerűen és lazán álljunk hozzá, mind az eléréshez, mind az alkotáshoz.
1: A dalaitokból, a klipjeitekből, de ahogy megjelentetek itt a stúdióban is, osztátok a jó kedvet, ez a fiatal lendületet. Nehéz ezt kivitelezni, vagy ez ösztönös?
2: Ez ösztönös,
1: és alapból van.
3: Nem esik nehezünk.
2: Ösztönösen jön. Az lenne nehéz, hogyha ez nem ösztönösen jönne.
1: Hát milyen jó, hogy ezt nem könyvekből tanultátok. Motivációs.
2: Akkor nagyon jól megtanultuk.
1: Jó, abszolút. Abszolút.
3: Sikerkalauszból.
2: Sikerkalausz, így
1: igaz. Hát írjátok ti a sikerkalauszt. Kívánom nektek. Na, milyen a ti utatok? Ugye azt mondtuk az elején, hogy út közben vagytok.
2: Igen.
1: Milyen megélni az utat?
2: Hát remek, én azt mondanám. Ugye most egy óriási turné kellős közepén vagyunk, ami mind hazai, mind külföldi állomásokat érint. Júniusban indult, és októberben zárul majd Budapesten, és én, ahogy így belülről tekintek most erre az útra, egy nagyon könnyed, mégis hát azért sarkalatos pontokkal tarkított út ez, meg azért nem egyszerű, hiszen mindig igyekszünk helytállni, koncertezni, ott lenni, de abszolút meg tudjuk élni, és nagyon kellemesen.
3: Igen, szóval kihívások azok vannak benne. Nem tudom, például volt olyan szitu is, hogy Malmöbe kellett repüljünk egy koncert miatt, és ez volt az első olyan alkalom, hogy repülővel kellett hangszereket szállítanunk, és ezt ketten megoldanunk, meg nyilván a járatok foglalásán át a minden leszervezéséig.
1: Azért ez macera.
3: Igen. És ez egy nagy-nagy sikerélményként éltük meg, mert minden teljesen flottul ment, picit nem azt mondom, hogy féltünk tőle, de azért fókuszáltabban kellett egy ilyen bulinak neki menni.
1: És ugye, ha jól emlékszem, mindent ti szerveztek, tehát mindent ti tartotok kézben.
2: Igen, igen, stáb nélkül dolgozunk, annyi változás történt az elmúlt körülbelül fél évben, hogy kiegészült a csapatunk egy külföldi booking ügynökkel, aki a
1: segít?
2: Külföldi, csak is a külföldi, de a külföldi koncertekben nagyon aktív.
1: De van egy csomó külföld?
2: Igen.
3: Nagyon igen. Aktívan
2: nagyon
3: dolgozik.
2: Aktív, igen.
1: Hogy kezelnek benneteket, hogy fogadnak benneteket külföldön?
2: Jó, szívélyesen, kedvesen, és nagyon nyitottan, én így röviden így fogalmaznám
1: érdekli
2: meg.
1: Őket, és honnan jöttetek?
2: Igen, érdekli az embereket, és nagyon-nagyon nyitottan állnak hozzá szerintem a zeneműfajhoz is.
3: Viszont ami jobban érdekli őket, inkább a zene, amit csinálunk, uh-huh. illetve a színpadi produktum, szóval teljesen elfüggetlenítenek igen, attól, hogy ki honnan jön, aminek nagyon örülünk.
1: Ezért kérdeztem, hogy van ennek jelentősége? Hát hiszen angolul énekeltek eleve.
3: Igen, igen, igen. Eddig angol nyelvű nyelvterületen még nem játszottunk, uh-huh. szóval mindenkinek a második nyelve volt az angol. Uh-huh. Így a kezdeti nyelvi korlátokat így át is léptük, és nem okozott különösebben problémát, meg uh-huh. semmilyen szitut az, hogy mi honnan jöttünk, vagy hogy épp hol vagyunk.
1: Na és milyen akkor a külföldi közönség a magyarhoz képest, vagy a magyar milyen a külföldihez képest?
2: Ezt nehéz így mindig hasonlítani, meg kategorizálni, mert hogyha az ember így nagyon elvonatkoztat, vagy nagyon a külföldi irányába billen, az olyan, mintha hálátlan lenne a magyar közönség. Nagyon megvan mind a két közönségnek, én azt mondanám, a bája, és Magyarországon is egyre mozgékonyabb, egyre hálásabb közönségünk gyűlik már így össze. Összességében az egy ilyen nagy általánosság, hogy a külföldi közönség talán egy mozgékonyabb, talán egy még befogadóbb, vagy a műfajra.
1: Tényleg
2: a műfajra még nyitottabb közönség szerintem, ahogy én így a dobok mögül éneklés uh-huh. közben ezt látom és megélem.
3: Én azt szoktam látni, hogy jobban ki tudják, vagy kimerik, vagy ki szeretnék mutatni a lelkesedésüket, vagy az éppen őket ért.
1: Tehát lazábbak? Felszabadultabban?
3: Igen. És buli után talán könnyebben jönnek oda beszélgetni, dumálni.
1: Ja, ez is megvan.
2: Igen.
1: A művész.
2: Igen.
3: De ez itthon is megvan. Itthon inkább én vagy az előző tapasztalatok alapján, hogy azt tapasztaltam, hogy inkább először meg kellett picit győzni a hallgatót, aztán hallgatta, tetszett, és úgy a koncert 3/4 felé kezdett el uh-huh. jobban becsatlakozni, utána meg már vége is lett a bulinak, és akkor utána beszélgettünk. Viszont ha a következő koncertek visszajöttek, ott már az elejétől kezdve bevonva tudták magukat uh-huh. érezni.
2: Ami még nekem ilyen meglátásom, hogy talán ez külföldi klubkultúrából is adódik, hogy talán jobban megvan adva az idő egy-egy koncertnél, ami azt jelenti, hogy kevésbé rohanós, kevésbé ilyen sietős az egész...
1: Magyarországon ez van?
2: Magyarországon sokszor van az, hogy jön következő, átpakol, after, vissza, és akkor egy kicsit már zárunk, már vigyázzak, már csukjuk a termet. Igen. De természetesen vannak itt is nagyon jó példák, és vannak drasztikusabbak, de egy picit én nekem így ez a tapasztalatom, hogy jobban megvan adva a módja, és jobban rá van fókuszálva egy-egy estére, hogy érkezik a Stone Sour, és garázs rockot játszanak, és készülj fel, mert 9 órakor startol a koncert, és ez úgy picit így jobban az emberek elé van tál.
1: Na, nagyon érdekel az alkotási folyamat, hogy hogyan születik egy-egy dal. De pontosan tudjátok, hogy ez a műsor nem egy bulvár műsor, ezt a múltkor is elmondtam, de hát minden ide járó vendégnek, meg én eleve így nézem az embereket, van egy szappanoperája, bocs, a kifejezésért. És akkor én szerintem a múltkor megkérdeztem tőletek, hogy most akkor ti egy pár vagytok, vagy kik vagytok ti egymásnak?
2: Igen, volt ilyen kérdés, emlékszem, és akkor mondtuk, és a bulvár lapoknak a címlapjára szánjuk a kérdés kibontakoztatását.
1: Szóval most is ez a válasz, vagy már most van konkrétabb?
3: Természetesen van jó kapcsolatban vagyunk.
2: Rendkívül jó kapcsolatban vagyunk, óriási alkotói szimbiózisban élünk azóta. Ez a jó válaszunk erre. És akkor még mindig a bulvárlapnak szánjuk a pontos titulus kifejtését.
1: Azért akartam tisztázni, hogy az alkotói folyamatot ez mennyire befolyásolja.
2: Az alkotói folyamatot maximálisan befolyásolja a kapcsolat. Úgyhogy abszolút támogatja és elősegíti. Tehát nagyon-nagyon szabadon.
1: Hogy születnek a dalok? Éjszaka? Nappal?
2: Hát dala válogatja. Van, ami éjszaka születik, van, amelyik nappal. Általánosságban könnyen írunk. Az alapvető tematika az volt korábban, hogy mindig hangszeresen született meg először a dal. Volt, ami éjszaka és volt, ami nappal, de abszolút a zenei irányból indult ki, és akkor mostanában, az elmúlt körülbelül mondjuk fél évben, vannak már olyan változások, hogy ének központú a megszületése a dalnak, például a mostani új dobás is ilyen egyébként.
1: Beszéljünk erről, mert ugye a nagy közönség, akik most minket hallgatnak, szerintem a nagy része nem tud dalt írni, hát honnan tudna? Tehát hogy van ez, hogy szól valami a fejetekben, és azért ültök oda a hangszerhez, vagy odaültök a hangszerhez, hogy szóljon valami a fejetekben?
3: Nekem inkább az utóbbi, hogy hangszer van a kézben, és pötyögök, ez tök jól hangzik, elindítok mondjuk egy hangfelvételt a telefonon, hogy ez lehet jobb, jó lesz majd a későbbiekben, utána előveszem, és tovább hallgatgatom, és a próbateremben mondjuk kifejtjük, hogy na, egy ilyen gitár téma mellé milyen dob illene.
1: Kell próbaterem hozzá?
2: Igen.
3: Általában kell. Igen, mert ott tényleg a tényleges hangszerekkel, a tényleges gitárszandokkal, énekefektekkel, ha már később van ének téma, ezeket így kitalálgatjuk, és így szokott megszületni. Viszont amit Csenyi is mondott, hogy az utóbbi időben volt ilyen, hogy ő hozott ilyen énekdallamokat, és hogy nézzük meg azokat, hogy hogyan működhetnek egy-egy dalban, és akkor lett a gitár téma, és kész lett a dal.
2: Igen. Nekem a dalszerzési folyamatom egy picit egyedibb, ebből a szempontból nem tudok gitáron játszani, így nálam ez a gitáron prüntjögés rész ez elmarad, én viszont nagyon szeretek dúdolni, és dalokat felgügyörögni a telefonra, és ennél fogva egy ilyen egyedi módszerre szoktam dalt szerezni, és ezeket a rendkívüli foszlányokat Gyurinak el improvizálom utána élőben is, és akkor utána jön a hangszerelés.
1: És a szöveg?
3: Az általában utóbbi folyamatokat.
2: Vagy már van mondjuk egy-két sor, ami így jön valahogy fejbe, és akkor ahhoz pattintjuk, vagy passzintjuk végül is hozzá a teljes szöveget.
3: Meg olyan is szokott lenni, hogyha már megvan egy ének téma, meg a dal így alakul, akkor a fiktív, az adott helyre jól csengő szavakat mondunk, és van, hogy az lesz a végső, igen. De van, hogy átalakítjuk, hogy még konkrétabb legyen a mondani valója. Szóval...
2: Igen, de van olyan, hogy egyszer csak bekattam mondjuk egy kifejezés, és hogy ő nem tudom, a Cheeky Oversized Dreams című dal, és akkor ez lesz valószínűleg a cím, és akkor vagy ezt a Cheeky Oversized Dreams témát kell körüljárni utána. Ez is például létezik.
1: Például, ha ennyi buli van már mögöttetek, hány éve?
2: 5 éves a zenekar, 2021-ben kezdtük pont.
1: Szívből gratulálok egyébként, de hogy tehát van már egy nagy élményanyag. El lehet dönteni ennyi élményanyaggal biztosan, hogy miből lesz sláger, vagy miből lesz olyan, amit szeretni fognak, és koncerteken is működik majd?
3: Ha el lehetne, én azt mondanám, csak ilyeneket csinálnak.
1: Aha, jó, jobb.
2: Nem hiszem, hogy akkor csak olyanokat csinálnak egyébként, mert van olyan, amire az ember tudja, soha nem lesz sláger, de mégis szereti játszani, és koncerten is mondjuk szereti játszani.
1: És tényleg be se indulnak rá a közönség?
2: Beindul, be meg értékeli, de hát az mondjuk nem tudom, hogy rádióban játszva legyen, esélyen soha nem lesz, hiszen tört ütemés közben. Tehát mondjuk teljesen más az a struktúra, de mégis kiadjuk úgy, hogy érezzük, hogy esélytelennek nyugalmával áll starthoz a dal, de mi valahogy szeretjük. Azért lehet érezni szerintem, hogy mi az, ami egy olyan csapás irány, de nem 100%-osan, mert aztán vannak meglepő fordulatok és csavarok.
1: És amikor játszátok az adott szerzeményt, akkor eszetekbe jut a keletkezésének is a folyamata?
3: Igen. Az utóbbi néhány hónapban van pont egy dal, a Goosebumps című, ami talán a harmadik, negyedik
2: nagyon ilyen dalunk, első szerzemény.
3: És ahogy ezt így előszedtük és játszottuk a bulikon, így teljesen abba a kis világba visszadobott szinte minden alkalommal, hogy a koncerten játszottuk, ahogy azt megírtuk, amilyen stádionban akkor voltunk, és maga a felvételi, egy ilyen őszi-téli napnak a hangulata, az úgy koncerten visszajön, még hogyha 38 fokos meleg van, és igen. Süt a nap.
2: Igen. Egy őszi-téli felvétel volt, és éjszaka énekeltem fel talán, és a gitár is valahogy éjszakára húzódott át, és abszolút vissza tudunk abba utazni.
1: Hányszor énekelsz fel egy dalt?
2: Hát ez is egyedi esetemben, mert nagyon sokszor még adott, tehát a végső felvételen belül is több sávot hagyunk meg, hogy ilyen kórus hatása legyen. Ennél fogva elég sokszor szoktam felénekelni ugyanúgy, ugyanazt.
1: De olyan volt már, hogy amit elsőre felnyomtál, az lett a...
3: Hát igazából úgy szoktuk, hogy 6 téket veszünk egy dalból.
2: És, a 6 ték él. Tehát ott van zömében ez a
3: struktúra. Hogyha nincs benne szöveg vagy tagolási tévesztés, akkor ezt meg szoktuk hagyni, és az a 6 felvétel úgy kibalanszírozza egymást, hogyha itt-ott hamis is, vagy sem, akkor egy ilyen természetes kórust ad.
2: Sose hamis, Gyula, nem. Hamis, ugyan.
1: Ha nem tökéletes. Nevezzük így.
3: A lényeg szóval a 6 felvétel nem 100%-ban ugyanolyan szokott lenni, és mit itt ez a ének szandunknak szerintem a titka.
1: De pont ez a bája.
2: Igen, és csak ezt élőben is igyekszünk reprodukálni, nehezebb az nyilván belőlem 6-ot felni, meg ugye ez a dobmogülének, és ez mindig egy nagyon ilyen technikás, és gyakorlatilag megoldhatatlan ügy, hogy a cintányér ne szóljon rá, és tehát ez azért nehéz ipar ág.
1: Hát folyamatosan finomítjátok.
2: Persze.
1: Akkor irány a következő 5 év?
2: Azt hiszem, igen.
3: Vágjunk neki. Na. Még az előző ötöt egy...
1: Segítünk benne, várlak benneteket vissza. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban mindig mondom, repül az idő, de hát hozzátok a jó energiát, meg viszitek is a határokon túlra, szóval sok csillogó szempárt nektek. Ez a dal is járja be azt az utat, amit szántatok neki. Stone Soberer, ugye ezt kell mindenhova beírni, és akkor most van az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy hallgassák meg az új dalt, keressenek rá, mert akkor azt is érteni fogják, hogy miről beszéltünk eddig. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Kubik Csené és Urbán Gyuri tiszteltek meg itt a stúdióban, és megyünk tovább, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen aszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vashulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vashulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköst fürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja a Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak, a legtöbben csak

0: Fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadázták a Margit-szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyad váránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelenti be előre, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
4: De akkor már a külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban is.
4: Igen.
3: A rádió szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
4: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
3: Oké. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
4: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
3: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
4: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
3: Az biztos.
4: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
3: Uh-huh. Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
4: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
3: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
4: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
3: De ezeket meg lehet tanulni.
4: Persze, hát az, hogy ezek
3: most... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
4: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni, de hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni, nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
3: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
4: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
3: Abszolút, abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
4: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
3: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló, vagy idegesítő?
4: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogyha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi, hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
3: Uh-huh. Hú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, nagy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
4: Igen.
3: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban, az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
4: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000 eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, én, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
3: intimebb.
4: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
3: Szeretett energiát.
4: Hát mondhatjuk így. Akár. Talán, igen.
3: Neked ezek feltöltődések is?
4: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
3: Itt a fővárosban
4: is? Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és ilyen nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok Ban érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
3: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
4: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
3: De akarunk hinni?
4: Szerintem az emberfüggő. Van akit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti. És én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... Mm. És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, értem, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Mm. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, mi közben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Igen, tehát igen. Ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
3: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
4: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
3: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
4: Az eléggé része.
3: De olyan van, hogy te rontasz.
4: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
3: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
4: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió, hogyha az A út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapd, hát az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
3: és tudod, belefér az is.
4: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés világos legyen bennünk. De hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
3: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó? Tehát, mit tudom, egy fővárosi közönség, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
4: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések, tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak. Max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy nem tudom, egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
3: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
4: Nem.
3: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon teszteled.
4: Igen, nagyon jó teszteled, tényleg.
3: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
4: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és 2 hétig nem alszik, és egy kockás papír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy.
3: Aha.
4: Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a show-t, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
3: Értem.
4: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek fel. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek, tudod, Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb szó, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk egy az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas és nagyon szürke.
3: Igen.
4: De ha jön valaki és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék.
3: Uh-huh.
4: És nekem ez, amikor már annyi, több 1000 trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
3: Világos.
4: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom szerint.
3: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy.
4: Igen.
3: Ő mennyi idős egyébként?
4: 10 hónapos.
3: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
4: Nem, hát már így a játékot eltüntetem, elő van ilyeneket csinálni, azért annak így mosolyog, de ennyi, igen, így a...
3: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként, de valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
4: Hát
3: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
4: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdélyi Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási svung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
3: Aha.
4: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meket nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
3: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
4: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
3: Ez azért mégis fontosabb.
4: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, voltak olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem, valahol nem egy, tehát nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
3: No, hát, és ez maradjon is így.
4: Ja, hát ez
3: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
4: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu, itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz, és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
3: de
4: Facebook.
3: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
4: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Insta így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott megtalálom. Napra készen, persze.
3: Okay. Na, ilyen. Egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
4: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
3: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
4: Igen,
3: nem
4: igen,
3: lesz. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz, az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm én is mindenkinek.
3: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
1: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kubik Csenninek, Urbán Gyurinak és Kisvé Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia, sok közül, mondta a főpolgármester. Rászorulók kapják a szigeten maradt sátrakat, újra megdőltek a meleg rekordok. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretetszolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretetszolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket.
2: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt az országos napi melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írja a Hungaromet. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd között is lezárásokra kell készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt. A Margit hídon időszakonként korlátozzák a forgalmat. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják pénteken délig. Ma 18 óráig lezárták a Nádor utcát a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steinl Imre utca és a Garibaldi utca között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-én hajnali 4 óra 30 percig, augusztus 23-án délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Várolja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lúg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
8: Sláger FM.
0: Köszönjük.
10: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
0: Express One. A csomagszállító.
10: www.expressone.hu.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
15: Jött egy üzenet, meghallgatom.
16: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
15: Pölöskei, a családi szörp.
17: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
18: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti színház.hu.
19: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
4: Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
7: Mindenki tudja.
12: Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
7: Szurikáta, igen.
12: Na most te most tudod?
7: Tudtam, persze.
12: Ja, ne haragudj, bocsánat.
4: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy ezt mindenki tudja? Hogy
7: hát azért, mert nagyon cuki.
8: És nélábú.
4: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
7: Hát az asztal nem cuki, kicsit se.
19: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd pesti hídfőjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulcssal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: 18 óráig lezárták a Nádor utcát, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steinl Imre utca és a Garibaldi utca között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-én hajnali 4 óra 30 percig, augusztus 23-án délig a Lánchíd utcában, a Várkertre parton az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Várolja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Boros utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni. Továbbá a Gyógyszertári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most... Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
20: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
10: Ez a Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után.
13: 18 óráig lezárt.

0: vasárnaptól a Boros utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni. Továbbá a Gyógyszertári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
4: Várjatok, még nem végeztem.
2: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
4: Az első refrén már megvan.
2: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
2: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani, ilyen lutra album, nézd meg.
9: Jó. Nekem volt ilyen, nem csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumom van.
8: Aha, az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
10: El tudom cserélni más kártyák, amik még nincsenek meg.
8: Aha! Egyébként ez milyen jó ötlet.
6: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
15: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
16: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
17: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán élet. www.goldenlake.hu
18: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Üzenetet küldött az esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a ráckevei Duna ágat. Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőr-dandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. Heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
19: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd között is lezárásokra kell készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között szombaton 22 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt. A Margit hídon időszakonként korlátozzák a forgalmat. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják pénteken délig. Ma 18 óráig lezárták a Nádor utcát a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steinl Imre utca és a Garibaldi utca között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-én hajnali 4 óra 30 percig, augusztus 23-án délig a Lánchíd utcában, a Várkertre parton az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Várolja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között.
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Right about now.
3: The Funk Soul Brother. Check it out now.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
5: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. kolornyomda.hu.

0: kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Sláger FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
10: A világ legnagyobb bálnája.
9: Az mekkora?
10: 30 méter.
9: Láttatok már bálnát élőbe is?
10: Élőben nem láttam, de videóban igen.
9: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
10: Nagyon sok ideig, azt tuti.
9: Ti meddig bírjátok?
10: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
9: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csukló
10: bálnát. Nem tudom.
9: És a busz az tud csuklani?
10: Ez most komoly kérdés?
9: Igen,
10: komoly. Hát
9: mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, még hogy csuklós busz.
7: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
11: És bedobta!
12: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
11: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
12: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
11: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
17: Jött egy üzenet, meghallgatom.
18: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
19: Pölöskei, a családi szörp.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
2: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. margitszigetiszínház.hu.
0: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg. meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen asszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vashulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vashulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköst fürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja a Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak, a legtöbben csak fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadászták a Margit szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyadváránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelenti be előre, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost, és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
16: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István Gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István Gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most.
10: És bedobta!
11: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
10: Hungarian Dice Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
11: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
10: Hungarian Dice Trophy, több mint élmény!
0: Állok. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
13: A világ lenne a bálnája.
12: Az mekkora?
13: 30 méter.
12: Láttatok már bálnát élőbe is?
13: Élőben nem láttam, de videóban igen.
12: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
13: Tehát sok ideig, azt tuti.
12: Ti meddig bírjátok?
13: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
12: Szerintetek a bálna tud csuklani?
13: Még
12: nem láttam csukló
13: nem tudom.
12: És a busz az tud csuklani?
13: Ez most komoly kérdés?
12: Igen,
13: komoly.
12: Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
0: Székre állok. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A zöld politika nem csupán egy ideológia, sok közül, mondta a főpolgármester. Rászorulók kapják a szigeten maradt sátrakat, újra megdőltek a meleg rekordok. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
15: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretett Szolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretett Szolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket.
14: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt az országos napi melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 1,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írja a Hungaromet. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható.
16: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi felé új kerékpáros parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezerásra készüljenek, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezerás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak majd a Kóskároly sétány, Hősök tere, András út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Ötvös tér, valamint a Pesti Alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Domban majd szombaton 20 órától 22 óraig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Már is indítunk egy újabb órát 10 óra után pár perccel a stúdióban Csáki Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Jön majd nálunk Olivia Dean, itt lesz Jennifer Lopez, elsőként pedig Gyugyumond és az Ocean Drive szól. Tartsanak velem, jó időtöltést!

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit ingyenes összművészeti fesztivállal majd Budapest ikonikus sugárútján. Ha szeretnének ön is a nyár utolsó hétvégén pezsgő kulturális programokkal zárni, akkor augusztus 28 és 30-a között irány az Andrássy út. A 6. Tefest ismét ingyenes koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és sporteseményekkel tölti meg Terézváros legikonikusabb helyszínét. Az összművészeti fesztiválra több mint 15 színház fog kitelepülni, de kulturális, illetve tudományos programokkal is ismerkedhetnek az esemény ideje alatt. Mindez tehát majd augusztus 28 és 30-a között az Andrássy úton. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Jeremy Jackson slágerével folytatjuk már is most a délután.

Ez a Sláger FM, nem sokára majd szétnézünk az utakon, hiszen 10:30 lesz, és ejtünk egy pár szót az időjárásról. Majd hozom Rosé és Bruno Mars közösét, ez lesz majd az APT című világsláger, tulajdonképpen egy korai játékból született. Rosé a stúdióban mutatta meg a többieknek a játékot, és közben elkezdte skandálni, hogy APT, mire valaki megkérdezte, ebből miért nem csinálunk egy dalt. Rosé először annyira bizonytalan volt az ötletben, hogy még azt is kérte, hogy törüljék a felvételt. Végül hát több mint 50 országban lett listavezető, mindjárt lesz szól itt a Slágeren. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi felé új kerékpáros parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezerásra készüljenek, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezerás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak majd a Kóskároly sétány, Hősök tere, András út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Ötvös tér, valamint a Pesti Alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Domban majd szombaton 20 órától 22 óraig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedést.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, rengeteg jó kis slágert hoztam. Most pedig jön az órazárásaként Vastag Csaba és az Őrült Éjjel szólít a slágeren. Én Csák Attila vagyok, számítok örökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: Lőj

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésben, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a péntek délelőtt mellé. Úgyhogy jó pihenést, jó hosszú étvégét mindenkinek. Miles Smith és a Stargazing. Ez szóval már is most nálunk.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Augusztus végén pedig jön az állatkertek éjszakája, a rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesznek majd. Az este során részvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mítoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, valamint a Budakeszi Vadaspark, a Veresegyházi Medvotthon is csatlakozik egyébként. Mindez augusztus végén, tehát jön az állatkertek éjszakája itt a fővárosban is. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a péntek délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Ezt a Kamara és a Somewhere in My Heart, ez szóval már is most nálunk.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mindjárt fél 12 lesz, úgyhogy lassacskán jó készülődést az ebédhez. Shawn Mendes érkezik mindjárt nálunk, akinek karrierje 6 másodperces videókkal indult. A YouTube-ról tanult meg gitározni, aztán pedig a Vine-ra töltött fel rövid feldolgozásokat. 15 évesen már megjelent első kislemeze, 19 éves korára pedig már 3 album is vezette az amerikai albumlistát, úgyhogy mindjárt a When You Are Gone szólít a slágeren. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a 2 sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésben, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Avicii, itt ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára majd 12 óra lesz, úgyhogy jó készülődést, illetve jó étvágyat kívánok a pénteki ebédhez. Nálunk pedig majd jönnek a legfontosabb hírek és információk. Álljanak erre is a Flashdance, hát a Feeling pedig már is jön az óra zárásaként. Számítok önökre, tehát a következő órában is én Csága Attila vagyok.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
13: Mi tudjuk úgy is, mert ők megvédnek, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
14: Például stűcok megtapossák a skorpiót.
12: Mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában? Az állatkerten
14: ott van a
12: kívül.
14: Ott van a víz.
15: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
14: Nem.
12: Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen ultraalbum, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, Észak-Amerikában vagy Európában élnek.
10: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A köztársasági elnök is beszédet mondott az államalapítás ünnepén. Baktérium jelenlétét mutatták ki egy csokoládé ízű pudingban. Rendőrök sérültek meg egy menekülő autós miatt. Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. A kormányzás első 100 napjában nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján, ahol köszönetet mondott mindenkinek a nehéz helyzetekben való összefogásért, a vízügyi dolgozóknak a Duna-Paksi szakaszán végzett építkezésért, és ismertette a Tisza-szigetek jövőjét érintő terveket. 100 napja működik a Tisza kormány, büszke vagyok a kormánytagokra, a frakcióra, az egész közösségünkre, hogy ennyi mindent elértünk, fogalmazott a kormányfő a Tisza párt elnöke a rendezvényen, amelyet a a Facebook oldalán követhetett. Hozzátette, 1000 milliárd forinttal csökkentették 3 hónap alatt megszorítások nélkül a költségvetési hiányt. Néhány hét tárgyalás alatt elérték, hogy a visszatartott Európai Uniós forrásokat megkapja Magyarország, és közlekedésre, oktatásra, energiarendszerre, vízügyre tudják fordítani. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os, szeptember 4-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. 4 rendőr könnyebben megsérült és több szolgálati jármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállítottak egy járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott neki ütközött egy szolgálati gépkocsinak. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött. Ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható.
17: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnak is, vigyázzanak magukra. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Táblákat javítanak Tatabánya közelében a 60-as kilométernél 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, itt a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán is a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál. Továbbá lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertal Alajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint mai éjfélig a Kóskároly sétányt is. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Jó hétvágyat az ebédhez, 12 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáky Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Alexandra Burke és a Bad Boys pedig már is jön elsőként. Tartsanak velem ebben az órában, is számítok önökre.

A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon, augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti R+ Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron, a programban egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a délután mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Follow the flow és a tőlem ne! Ezt folytatja már is most nálunk a péntek délután, tehát

Az ebédhez jó étvágyat kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd fél egy lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt SMS-ben várom a hívható számú 06 30 30 95 8-as. Mindjárt a Várrepublik slágerét hozom, előtte viszont ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának is, hogy vigyázzanak magukra. Az M1-es autópálya Hegyes Halom felé vezető oldalán táblákat javítanak Tatabánya közelében, a 60-as kilométernél 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, itt a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán is, a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál. Továbbá lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertal Alajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig,

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délután 1 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, Benson Boone és a Mystical Magical pedig jön az óra zárásaként. Én Csáki Attila vagyok.
1: My name is Benson Boone.
2: Ez a Slá.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hétsztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért, kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
12: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
12: Velem, Mautner Zsófival.
13: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
13: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszintemelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mély pontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
16: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésen, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérbárki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Egy óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a péntek délután mellé. A Outkast és a Hey Ya-szal már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a legszuperebb hosszú hétvége kikapcsolódási tippjeit hallják itt a Sláger FM-en. Többek között ellátogathatnak a Mózis-szigetre, a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Augusztus 21, 22 és 23-án várnak itt mindenkit. A Margit-szigeti Mózis-sziget, tehát augusztus 9 és 25-e között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti. Eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhetnek fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Mindezt tehát a Margit-szigeti atlétikai centrumban, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hosszú hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. The Communards és a Don't Leave Me This Way, ezt folytatja már is mostanunk a DB.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ed Sheeran slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en, az énekest azt gondolom nem kell senkinek sem bemutatni. Ugye nem is olyan rég itt jár Budapesten is egy elképesztő koncertet adott nekünk a Puskás Arénában. Itt a Sláger FM-en pedig most szétnézünk majd az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésben, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha út

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig délután 2 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Ha pedig útnak indulnának, csak óvatosan, ugye erős a forgalom az M7-es autópályán is, hogy itt is nagyon nagy körültekintéssel vezessenek. Most pedig Cserny és Király Lina közöse játszom, ahogy lélegzem szól az órazárásra. Én számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.
1: Az üvegen áll.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani, ilyen lutra album, nézd meg.
13: Jó. Nekem volt ilyenem csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumom van.
12: Aha, az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
14: El tudom cserélni más kártyák, amik még nincsenek meg.
12: Aha, egyébként ez milyen jó ötlet.
11: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén, visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Molnár Róbert vagyok.
16: Thank you.
15: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőrdandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. Heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható.
16: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának is, vigyázzanak magukra. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Táblákat javítanak Tatabánya közelében a 60-as kilométernél, 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, itt a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán is a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál. Továbbá lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertal Alajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint mai évfélig a Kóskároly sétányt is. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Kettő óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a hosszú hétvége mellé. Mit van már is elsőként Billie Eilish slágere? Szóval most nálunk a Birds of a Feather.
17: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Válogatunk.

Ez a Sláger FM, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a 40. mesterségek ünnepe pedig mindenkit vár a Budai Várban ezen a hétvégén még. Augusztus 20 és 23-a között ismét életre kel a Budai Vár, a mesterségek ünnepe közel 1000 kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen többek között a Tóth Árpád sétányon vagy a Tárnok utcában és a Szent Háromság téren fedezhetik fel ingyenesen, úgyhogy várnak mindenkit a Budai Várban. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Whitney Houston és a How Will I Know? Ezt szóval már is most nálunk.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek a stúdióban, Csáki Attila, ha útnak indulnának, csak óvatosan. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8, ugye sokan autóznak az M7-es autópályán a Balaton felé, de mindjárt mondom a további közlekedési információkat is. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésben, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok!

Snoopyen és a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délután 3 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ahol is a legkiválóbb slágereket hallhatják majd a következő órában is, úgyhogy érdemes velem tartaniuk. Most pedig az órát zárjuk Billy Joel slágerével, Uptown Girl, ezt szólít a Sláger hétvégében. Jó pihenést!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot, vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen aszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vas hulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköstfürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja a Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak, a legtöbben csak fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadázták a Margit szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyad váránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelenti be előre, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost, és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: A legfrissebb közlekedési információkat csak itt, ha a Sláger FM-en mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Erős a forgalom az M7-es autópálya letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készülnek. Továbbá a főváros útjairól lezárták a 22. kerületben az Ezüst Garas utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt tűzoltók dolgoznak. A 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér Műegyetem metró megállót, valamint a Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint pénteken éjfélig a Kóskároly sétányt is. 06 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáky Attila, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a péntek délután mellé. Itt van már is elsőként Lola Young slágere, Szalmas nálunk a messzi. Tartsanak velem, jó pihenést!
0: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rengeteg program vár mindenkire a hosszú hétvégén, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a fővárosban. Többek között városi kódfejtéssel várnak mindenkit, ez egy vezetett csita. Itt a fővárosban az Image csapata kalauzolja el a részvevőket a Budapest épületek kódjainak, titkainak útvesztőiben. Ha igazi városi detektívnek tartják magukat, akkor a séta önöknek szól, hiszen 2,5 órányi szintiszta nyomozásba ugorhatnak fejest a város egyik legelegánsabb útján sétálva. Fény derül majd arra, hogy némaságra ítélt kőszobrok, gazdag díszfestések, vagy mi mind egykori úri világról mesélnek, mindezt át itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagy jó kikapcsolatást kívánok, a Sláger FM-ben pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. El a Langley Vadius slágere, Be Her, Esza a

0: A Sláger FM-et hallgatják. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nem sokára 3:30 lesz, majd szétnézünk az utakon. 4 órától pedig majd érkezik a slágerlista is itt a Sláger FM-en, úgyhogy 4-től is érdemes velünk tartaniuk. Ha útnak indulnának, akkor pedig jó utat vár, ma a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Jó utat mindenkinek, vezessenek óvatosan az M1-es autópályán. Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban két személyautó karambolozott Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél már megindult a forgalom, de a torlódás még így is több mint 5 kilométeres. Budapest felé vezető oldalon a nézelődök miatt szintén lassulásra kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Róna utcában az Egressy útnál. Lezerták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bártana Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt. Ma 18 óráig lezárták az 5. kerületben a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, a Nádor utcát, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát, a Steindl Imre és a Garibaldi utca között. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig délután 4 óra lesz majd, ami azt jelenti, hogy én búcsúzom, hiszen érkezik a Slágerlista, úgyhogy maradjanak a Sláger FM-mel, velem legközelebb pedig majd holnap reggel 6 órakor találkozhatnak. Számítok akkor is a kitüntető figyelmükre, Csáke Attilával rádiózhatok, és hallgassák továbbra is a Sláger FM-et. A viszont hallásra szép péntek délutánt mindenkinek.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
4: Mindenki tudja.
5: Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
4: Szurikát, igen.
5: Na most te most tudod?
4: Tudtam, persze.
5: Ja, ne haragudj, bocsánat.
3: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy azt mindenki tudja, hogy
4: hát azért, mert nagyon cuki.
6: És négy lábú.
3: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
4: Hát az asztal nem cuki. Kicsi se.
6: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
10: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
12: Jött egy üzenet, meghallgatom.
13: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
12: Pölöskei, a családi szörp.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A köztársasági elnök is beszédet mondott az államalapítás ünnepén. Baktérium jelenlétét mutatták ki egy csokoládé ízű pudingban. Rendőrök sérültek meg egy menekülő autós miatt. Molnár Róbert vagyok. A Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. A kormányzás első 100 napjában nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján, ahol köszönetet mondott mindenkinek a nehéz helyzetekben való összefogásért, a vízügyi dolgozóknak a Duna-Paksi szakaszán végzett építkezésért, és ismertette a Tisza-szigetek jövőjét érintő terveket. 100 napja működik a Tisza kormány, büszke vagyok a kormánytagokra, a frakcióra, az egész közösségünkre, hogy ennyi mindent elértünk, fogalmazott a kormányfő a Tisza párt elnöke a rendezvényen, amelyet a Facebook oldalán követhetett. Hozzátette, 1000 milliárd forinttal csökkentették 3 hónap alatt megszorítások nélkül a költségvetési hiányt. Néhány hét tárgyalás alatt elérték, hogy a visszatartott Európai Uniós forrásokat megkapja Magyarország, és közlekedésre, oktatásra, energiarendszerre, vízügyre tudják fordítani. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os, szeptember 4-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. 4 rendőr könnyebben megsérült és több szolgálati jármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállítottak egy járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott neki ütközött egy szolgálati gépkocsinak. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött. Ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
15: És a vonalban már is Bogáti Bence, a Márvinform ügyeletese. Szia, milyen híreid vannak most?
16: Szia Attila, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM vétel körzetében. Ma, augusztus 21-én vonataink és a volánjáratai a szombati menetrend szerint járnak. Kőbánya-Kispestnél váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt néhány perc késéssel kell számolni az erre utazóknak. Tart a ceglédi fővonal karbantartása, a Nyírség Intercity továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. Az S50-es és S21-es vonatok hétfőig még Kőbánya-Kispestről indulnak. Kedden megváltozik a Vágányzári menetrend, így ezek az elővárosi vonatok is ismét a nyugati pályaudvarról fognak indulni. Hétfőtől szerdáig pótlóbuszok járnak a Bakonyvasúton Veszprém és Zirc között. A pótlóbuszok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. Jó utazást kívánok!
15: Bogáti Bencének köszönjük szépen!
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli Slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
15: Na hello, Los Angeles!
18: Angeles! Ez itt a hivatalos slágerlista, végre normális hőmérsékletben a kereskedelmi rádió közösítése alapján összesítése, ezt a szót kerestem, és ez a 2026-os év 34. adása.
19: Jó!
18: Itt van Orsi, a múltbolos dalokat, a hétszárja pedig 31 gyertyát fújhat el a szülinapi tortáján, már ha ez még divat egyébként arra felé. Egy énekesnő, de a mozivásznon is feltűnt, ugyanis szerepelt 2023-as Barbie filmben.
19: De jó,
18: Sellő Barbie-ként tűnt fel benne, úgyhogy esetleg, ha valaki látta volna, hogy egy bedobott kukacra rábukik, az jól látta.
20: Tiltakozom!
18: Már elnézést, de miért ne lehetne kipecázni egy Sellőt?
20: Virónő kérem!
18: Igaz, hogy egy lambót kéne bedobni a horog végén, de mindegy. Na, indul az Opelval is slágerlista, Yves Alice Cooper, na, álmodik a nyomorult Axel Cooper, Shaggy, nem, Shanghai, és Denery Dance. Dönöré, dance.
19: Csak nem.
18: Gondolom, ez az. Új belépő, úgyhogy meghallgatjuk, köszönjetek, fiúk.
19: Hú, a pancser.
18: A 40.

0: 38. David Guetta és a Baby Don't Hurt Me. Baby Don't Hurt Me, jaj, de fú, diszkó patkányok a 39. helyet, az Imagine Dragons és a Bones. Érditek, kicsit összevontam. Na mindegy, Orsi jön, csinálj valami rendet, úgy látszik, hogy a hideget se bírom.
1: Visszapillantó.
2: 65. születésnapját ünnepli Debbie Peterson, a The Bangles dobosa. Ő a fiatalabbik Peterson nővér, hiszen a zenekart nővérével, Vickivel alapította, aki 2 évvel idősebb nála. A Bangles feloszlása után szóló karrierrel és egy duóval is próbálkozott, de az igazi sikereket továbbra is a legendás lány együttessel érte el. Férnél van, 2 gyermek édesanyja. Most pedig jön a The Bangles egyik legnagyobb slágere, az 1985-ös Walk Like an Egyptian.

0: The Bengals Walk Like an Egyptian. Sétálj úgy, mint az egyiptomiak. Tehát ilyen, legyél ilyen furcsán kétdimenziós. Ez Karasláger volt. Édes Istenem. Na, jöjjön némi info a hét szárjától. Korábban modellként dolgozott, háromszoros Grammy díjas, édesapja zenei stílusa nagy hatással volt rá, és az öltözködése is, gondolom.
1: Hogy érted ezt?
0: A fater egyébként az Oda nevű koszovói rock együttes énekese és gitárosa volt, az Oda ne rohanjak című fesztiválon tűntek fel. Ó, megszólalt a szóvic alert. Na mindegy, 5 évesen énekelni kezdett, Nelly Furtado és Pink volt rá nagy hatással.
1: Nagyszerű.
0: Meg a fater öltözködése, de mindegy, cellózni is tanult, de úgy érezte, hogy ez a melló a cellóval nem neki való, mert hogy kicsi, túl kicsi volt a nagy cellóhoz.
1: Miért?
0: Hát meg tudom érteni egyébként, egy kis nő egy ekkora hangszerrel a lába között.
2: Tiltakozom!
0: Miért a csellót hova teszik?
2: Mit tudjam én?
0: Na ugye, hogy ugye? Csak szegénynek angos párgába kellett menni, olyan picike volt. Na, inkább beszéljünk a Drakuláról, jó, ha már az én véremet is szívja a kisasszony. Tame Impala a 37.

0: Benson Boone és a Beautiful Things az 35. Mark Ronson és a Nothing Breaks Like a Heart a 36. Egyébként a Miley Cyrus-szal követte el, de mindegy, úgyis hallottátok. Jöjjön Orsi egy kis visszapillantással.
1: Visszapillantó.
2: 42 éveset Alizé, a francia pop egyik legismertebb előadója. A világ a 2000-es évek elején ismerte meg a Muello Lita című slágerével, amely több országban is listavezető lett. Bár nemzetközi áttörését ez az egy dal hozta meg, Franciaországban azóta is népszerű előadó. Érdekesség, hogy Olly Merson a Dear Darling francia változatát is felénekelte. Most pedig következzen a dal, amellyel egy csapásra világhírű lett, Muello Lita.

0: Alizé, Moj Lolita, köszönjük szépen! Folytatódik közben a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, ahol dolgozom, húzom az igát, melózok.
1: Persze, persze.
0: Nyomják bele a fejemet a meló tengerbe. Na, elárulom, hogy ki a hét sztárja. Dua Lipa! Egy éves, Londonban született, de koszovói albán származású, ezt már egy párszor megbeszéltük. A szülei 92-ben a szarajevói ostrom alatt menekültként Londonba költöztek. Dua Lipa ekkor 11 éves volt, aztán amikor kikiáltották Szarajevó függetlenségét, hazaköltöztek. Akkor hát kiáltotta ki, hogy Londonig elhallatszott, és akkor így gondolt, menjünk haza, nem! De albán az anyanyelve, 2 évvel idősebb gyerekekkel járt iskolába, aztán, mert hogy ugye hát vissza kellett illeszkedni a brit iskola rendszerből.
2: Pontosan.
0: Emiatt gondolom mindenkit hülyének nézett, pedig hát csak ugye előnyben volt a nyugati oktatási rendszer miatt.
1: Ó, igen.
0: Mindig is világszinten ismert énekesnő akart lenni, de sikerült.
1: Igen.
0: Tudta, hogy ezt Koszovóból nem fogja tudni elérni, így 15 évesen visszaköltözött Londonba. Kiáltották a függetlenséget, ő meg bekiáltotta, hogy akkor talán mégis London. Dua Lipával innen folytatjuk, Iman Beck és Bayer Belly Dancer-je pedig a 34.

0: Rihanna és az Only Girl 32-en feltámad, Farukko és Pepas ismét a listán a 33-on. Orsi jön, pillancs vissza!
1: Visszapillantó!
2: A napokban ünnepli 37. születésnapját Zentai Márk. Gyerekkora óta zenél, énekelni tanult, később zongorázott és fuvolázott is. A legtöbben a Megasztár 3. évadából ismerhetik, de országos ismertséget az SOS Szerelem című film főcímdala hozott számára. Ez a Ments meg szerelem 2007-ből.

0: gyerek és a mencs meg szerelem. Hát ahol a szerelem ment meg, ott már tényleg nagy a baj.
1: Pontosan.
0: Ahogy Brad Pittnél is, mert őszintén bevallotta, hogy 7 év teljes józanság után ismét elkezdett alkoholt fogyasztani.
2: Hú, a pajtse!
0: 7 évig bírta. 7 év Tibet. Persze azt mondja, hogy csak nagyon szigorú keretek között engedt meg magának néhány pohár bort.
3: Ugyan már.
0: Mert megtapasztalta, hogy a korlátlan ívás továbbra sem tesz jót neki, de ez nem úgy van, hogy ilyenkor, aki belekóstol, úgyis visszaesik.
4: Talán hol van?
0: Idő kérdése? Van erről véleményednek?
5: Nem mindegy.
0: A legjobbat kérdeztem. Pitt arról is beszélt, hogy Angelina Jolie-val való szakítása után az anonim alkoholistákhoz járt, és Bradley Cooper támogatása is sokat segített neki.
1: Aha.
0: Az interjú legmegrázóbb részeként felidézte, hogy rövid időszakban a családi problémák olyan méret aszították, hogy öngyilkossági gondolatok is megfordultak a f***ben.
4: De jó ég.
0: Azt azonban nem árult el pontosan, hogy mely családi konfliktusokra gondol, csak annyit mondott, hogy családi ügyek. Na hát ezt nem csodálom, de azért valahogy családi ügyekben, meg válás körül, meg nem tudom, először mindig a gyilkossági gondolatok vannak az ember fejében, az aztán jön csak az öngyilkossági. De jó, hogy egyiket se tette meg. Gyermekeivel az elmúlt években nagyon megromlott a kapcsolata, többük már a Pitt vezeték nevet sem használja.
2: Ó, szegény bolond.
0: És férfi társaim most egy emberként ordítanak föl, hogy félre lett nevelve az asszonyi befolyás. És egyébként lehet, hogy igazuk van, de egyáltalán nem biztos. Ki tudja ezt?
6: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Majd megnézzük a Netflixen egy dokumentumfilmet, és azt sem mond majd semmit. Na mindegy, Miley Cyrus meg a Flowers visszatért, szegény Brad Pitt virágokkal már nem megy sehova. Mi viszont a 31-ig mindenképpen.

0: Cyrus és a Flowers. Köszönjük szépen, itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés. Hamarosan folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, de bemegyek a szaunába, mert annyira hiányoznak az elmúlt hetek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
4: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
5: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva, cigányzene kíséretében. Margit szigeti színház.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
1: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. Központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
6: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol záporzivatar zivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
5: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10-ig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én hajnali fél öttől vasárnap délig, a Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
8: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
9: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Kicsit hadarok, de nem baj.
10: De igen.
9: Ugye, hogy fel se tűnt senkinek? Orsi a múltból az alokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Dua Lipa. 31 már a kisliba. 31 a Dua Lipa.
10: Befejezted?
9: Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát. Cameron Dell, ez az Öleld meg magad. Tedd magad boldoggá.
11: Bízd ránk.
9: A 30.

0: Nem James, Gorgon City, Neddan, Fullproofja visszatért a 28-ra, régen hallottuk. Szigala, Giacomni, Ilyen Kidron, Riptide-ja pedig a 21-ről leesett a 29-re, ezt azért hallgatgatjuk így hétről hétre. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön valami régi dallal.
1: Visszapillantó.
2: 46 éves lett Vanessa Carlton, amerikai énekesnő, dalszerző, zongorista. Gyerekkorában a klasszikus zene és a balett volt a két legnagyobb szenvedélye, később azonban az éneklés felé fordult. 2002-ben jelent meg bemutatkozó albuma, azóta összesen 6 stúdiólemezt adott ki. Legismertebb dala a Thousand Miles, amelyet már az első néhány hang után szinte mindenki felismer. Következzen most ez az örökzöld sláger.

0: Vanessa Carlton és a Thousand Miles. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is legerlista, ahol a hét sztárja Dua Lipa! Hogy fizetni tudja a lakbért, ugye mondtam, hogy Szarajevó háború, elment Londonba, aztán kikiáltották, hogy rendben vagyunk. Ő meg haza kiáltotta magát, de rájött, hogy ott nem tud világsztár lenni, tehát visszament Londonba. És fizetnie kellett a lakbért. Csak hogy nem tudta, mert 16 éves volt, hogy tudta volna.
1: Meséld el, halljuk.
0: Eladóként dolgozott, pincérnőként és hostessként 16 évesen.
1: Na.
0: Aztán modellkedni kezdett, mert gondolom valaki szólt neki, hogy jaj, de csinos vagy pincérnőcském, hozd nekem két sört, meg mutass egy kis... Na, innen viszont rájött, hogy azért a modellkedés lehet, hogy érdekes lehet. Modellkarrierje során egy ügynökség arra kért, hogy fogyjon le néhány kilót, hogy a kifutón is szerepelesen. Erre azonban nem volt hajlandó, mert számára a modellkedés csak azért volt fontos, hogy kapcsolatokat szerezzen a zenei karrierje beindításnál.
2: Nem mond semmit.
0: Értem. Tehát, hogy nem az volt a lényeg, hogy ő lefogjon és kimenjen a kifutóra, hanem hogy ne fogjon le és befusson a befutóra. Tétre, meg helyre. Hát igen. Világos. Én valahogy értem, hogy mire gondolt. Nem akárkinek akartam utogatni magát, hanem azoknak, akik a zenei karrierét beindítják.
3: Pontosan.
0: Ismerjük.
4: Tiltakozom.
0: Csak tessék. Teddy Swims is on the door a 27.

0: 25. Kígyó a One Republic és a Chasing Paradise, David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 26. Köszönjük szépen! Nos kérem, Orsi újra kap egy lehetőséget, hogy régi dalokat lenyomjon a topunkon.
1: Visszapillantó.
2: 68 éves lett Belinda Carlisle, aki a Go Go énekesnőjeként lett világsztár, majd sikeres szóló karriert épített. 8 stúdióalbumot adott ki, és olyan slágerekkel írta be magát a popzene történetébe, mint a Circle in the Sand, a La Luna, vagy a Heaven is a Place on Earth. Ez utóbbi következik most a sláger.

0: Belinda Carlisle is a Heaven is a Place on Earth. Köszönjük szépen! Ezzel szemben a hét sztárja továbbra is Dua Lipa! Addig modellkedett, hogy énekesnői szerepet kapott a 2013-as X-Faktor egyik televíziós reklámjában. Tehát nem a versenyben, egy reklámban. Így sikerült megismerkedni egy producerrel, aki annak idején a One Directionnel és Ed Sheerannel dolgozott. És hogy nem, gyerekek, elképesztő, nem tudom, van-e ötletetek, hogy fordulhatott ez elő?
1: Fogalmam sincs, fingom nincs róla.
0: Felajánlott neki egy lemezszerződést az úriember.
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: Aztán nem fogadta el. Mert hogy az volt a fontosabb számára, hogy megtalálja az egyedi stílusát és az egyedi hangzását.
2: Ügyes!
0: A producer pedig valami egészen más egyedi dolgot akart letolni a torkán.
2: Tiltakozom!
0: Na jó, most már unom. Mi nem szépítjük az életet itt a slágerlistában, kérem szépen. 2015-ben Dua Lipa első albumán kezdett el dolgozni a Warner Bros. Recordsnál. A Be The One egész Európában, majd a világ többi táján is hatalmas sikert ért el, és ez az egyetlen dal a lemezen, amit nem Dua Lipa írt. Amin azért végül is csak el kéne gondolkoznia, nem?
1: Soha!
0: Megírsz egy egész albumot, plusz egy dalt, amit nem te, abból lesz a világ siker.
1: Oh.
0: Jó, hát lehet, hogy a közönség volt rossz. 24 Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e. Tessék, már játsszuk is.

0: Sheeran a kamerával a 22., Lady Gaga pedig a Halottak táncával a 23., Orsi pedig jön valamit, és fú, látom a tekintetében, hogy valami most fog rajtam bosszút állni, valamiért, amit nem is tudok, hogy elrontottam.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 2004-es lágerlistáról válogatok magyar kedvenceket, minden órában egyet hozok. A 24. helyen a Groove House, ha újra látom című slágere szerepelt, a dal 2004 egyik meghatározó hazai rádió sikere volt, és a mai napig igazi nosztalgia bomba. Jöjjön Judy és Zsolti, vagyis a Groove House.

0: Faust, ha újra látom, köszönjük szépen. Én, ha újra hallom, akkor vagyok így ezzel. De folytassuk az Opel-val is legerlistát egy kis bulvárral.
1: Oké.
0: Okay. Sokat emlegetem a Netflixet, nem véletlenül, hát az életünknek abszolút most már szerves része, de súlyos biztonsági botrányba keveredtek. A Los Angeles irodájukból, Los Angeles, hello! Eltűnt egy merev lemez, amelyen Nicolas Cage még be nem mutatott filmje, a Fordul is rajta volt.
1: Előfordul.
0: A producerek állítása szerint az adathordozót kizárólag egy zárt körű belső vetítésre adták át a Netflixnek, és utána törölni kellett volna ezt a filmet. Na, Istenem, ez a...
2: Hát küldök egy képet, aztán töröld ki.
0: Persze, küld csak, azonnal törlöm.
1: Jól érzi magát?
0: Na, ha ilyet hallotok, akkor tudjátok, hogy ez sose lesz így. Hogy Netflix miért dölt be ennek, azt nem tudom. Szóval mielőtt ellopták volna merev leveszt, nem törölték, mint ahogy megígérték. A készítők most 105 millió dollárra perlik a streaming céget, mert szerintük a kiszivárgás veszélye súlyosan ronthatja a film nemzetközi értékesítési lehetőségeit. Meg különben is elég jó kis lambókat lehet venni abból a 105 millió dollárból. De a Netflix visszautasítja a felelősséget, és arra hivatkozik, hogy a kapott merevlemez eleve nem felelt meg az iparági, titkosítási és biztonsági szabályoknak.
3: Mi van?
0: Ez olyan, hogy kéred a csajtól a fotót, hogy majd kitörlöd, majd átküldi, és azt mondod, hogy jó, hát ez a fotó eleve nem volt olyan, hogy le kellett volna törölnöm. Hát ez micsoda hülyeség? Most megbeszéltetek, vagy nem?
1: Nem tudom.
0: Attól, mert egy merevlemez nem felel meg egy iparági szabálynak, attól még nem kell letörölni?
2: Nem.
0: Ha már megígérted? Na, a 45 millió dollárból készült második világháborús kémdrámában Cage mellett Michael Sheen, Ben Kingsley és Matthew Good is szerepel, és valakik már szerintem nézik is.
1: Kikat.
0: Na, mi viszont hallgassuk Ed Sheerant, ez az Azt hiszem, és a 21.

0: hírem az azt hiszem a 21. és jön a félpálya, mert hogy ott vagyunk most. A hírek után már a top 20, amivel folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Székreálló.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
4: Mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
5: Mondhatjuk úgy is, mert ők megvédnek, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
6: Például stűcok megtapossák a skorpiót.
4: Mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában? Az állatkerten
6: kívül.
4: Ott van a
6: víz. Ott van a víz.
7: De a természetes élő helye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
6: Nem.
4: Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen útra album, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, Észak-Amerikában vagy Európában élnek.
3: Székreállok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
12: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
13: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
14: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
15: És bedobta!
16: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
15: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
16: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
15: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
1: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: A zöld politika nem csupán egy ideológia, sok közül, mondta a főpolgármester. Rászorulók kapják a szigeten maradt sátrakat, újra megdőltek a meleg rekordok. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok.
18: A
17: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
18: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretetszolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretetszolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket.
17: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a sátrukat, vagy adományként leadják. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt az országos napi melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írja a Hungaromet. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
7: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol záporzivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
17: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10-ig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-ig környékén hajnali fél öttől vasárnap délig, a Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, drága barátaim, és Orsi a múltból dalokat cibál elé, elém, meg elétek, elő, ezt akartam mondani. A hétszárja a szülinapos előember Dua Lipa. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát a 20-kal, aki Ray Dalton és a Do It Again.

0: Fastboy. A Good Life-val csak a 18. sikerült most, na mindegy, Lady Gaga az Abrakadabrával még nála is rosszabb a 19., úgyhogy végül is Fastboy tényleg egy orhosszal csak van nyerte ezt a versenyt. Orsi jön, és visszapillant.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Demi Lovato, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. Pályafutását színészként kezdte, első albuma pedig rögtön a Billboardista élmezőnyében nyitott. Zenei tehetségét édesanyjától örökölte, aki country énekesnő volt. 2014-ben Olly Mercer készített el az Up című duettet, amit most meg is hallgatunk.

0: Demi Lovato és Olly Murs apja a mai visszapillantóban. Köszönjük szépen, életemben nem hallottam, de valószínűleg túl fiatal vagyok ez a dalhoz. Tehát értem, előhoztam múlt mocsarából, én meg na. Még akkor nem is éltem. Jó, tudom, hogy igen, sajnos csak úgy álmodoztam. A hét sztárja a Dua Lipa. Dua Lipa úgy vélte, hogy az ő zenei stílusa sötét pop.
1: Értem.
0: A nagy világszintű áttörést a No Lie hozta meg, ami igazából Sanda Pálnak köszönhető, mert az ő kislemezén volt hallható 2016 novemberében. Dua Lipa énekelte ezt. 2017 januárjában jött ki Martin Garrix-el készített Scared to be Lonely, ezután pedig megjelent a bemutatkozó albuma, és sorra jöttek a slágerek. Tehát mit csinált az asszony? Beállt férfiak mellé, meghozták neki az áttörést, azt lelépett szólóban. Ja, át is éltem. Na, 17. közben Jennifer Lopez meg David Guetta Save Me Tonight-ja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol záporzivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10-ig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én hajnali fél öttől vasárnap délig, a Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista, a legnagyobb slágerek.

0: Antonini János bácsi Turn the Lights Off-val a 15. Taylor Swift és az Apple Light pedig a 16. Na, gyere Orsi és hozz valami rockot, vagy olyan rockosat. Rokkocskát.
1: Visszapillantó.
2: Folytatjuk a 2004-es lágerlista felidézését, ezúttal már a dobogón. A harmadik helyen a Hooligans állt a Játszom című slágerrel, amely később a rádiós toplisták élére is feljutott. Nehéz elhinni, hogy ez a dal már több mint 20 éves. Jöjjön a Hooligans és a Játszom.

0: Hooligans és a játszom. Köszönjük szépen. Poprop kategóriában.
1: Mi?
0: Pogrom poprop kategóriában tökéletes. Na, ez itt a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján továbbra is, és a hét szárja még mindig a 31 éves Dua Lipa. Kérem szépen, 2018, pörgessük vissza az idő kerekét, 6 év, Jézusom, 6 évvel ezelőtt, mi volt veletek?
2: Nem tudom.
1: Mit tudom én, hogy mi?
0: Senki nem emlékszik, pedig a Sziget Fesztiválon fő előadóként lépett fel.
2: Ó, igen.
0: Egy neves parfüm kampányarca lett, tehát igazából egy szagról az ő arca ugrik be. Hú, de szeretnék ilyet. Egy farmer márkával pedig már 3 kollekciót is kihozott.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Emellett azért foglalkozott zenével is, már egyébként nem tudom miért. Az összes zenész miután befutott parfümökkel, ruhamárkákkal, saját kollekciókkal jön elő, mert hogy szerintem, ha nem lenne rohadt sok pénzben, de nyilván nem csinálnák. És akkor van egy ilyen sejtésem, hogy tulajdonképpen az egész zene csak a hordozó rakéta, mint a rakéta kilövésnél, és akkor utána pedig az űrkabin, az űrállomás, meg az egész űrutazás már egészen más. Az már egy sokkal nagyobb biznisz. A ruhaipar, parfümipar, és így tovább.
2: Ugye jó, mi?
0: Na de, első albumát 2020-ban már több mint 7 milliárdan streamelték, ami a legjobban streamelt női album a Spotify-on. Ó, oh, legalábbis 2020-ban még így volt. Kell egy napszemüveg márka is, biztos vagyok benne.
2: Nézd ránk.
0: Közben mások is törekednek arra, hogy egy farmer márkával Beverly Hillsben telket vegyenek, itt van Exxon, Sarah és Misha Miller, úgyhogy a Don't Leave Kylie-t hallgassuk meg, mert valójában nem zenélni akarnak, hanem egy parfüm márkát, de hát valahogy odáig el kell jutni.
3: Tényleg?
0: Na tényleg a 14.

Ez a slágerlista, a sláger FM-en. Ez az Opel Vallis slágerlista. 12. Ez a sláger FM.

0: Taylor Swift és a The Fade of a Philly a 12. Tóth Abigail és Sugar Daddy a 13. Orsi, gyere és hozz valami kicsit rockosat, ha már félig rockosat tudtál az előtt.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Fred Durst, a Limp Bizkit frontembere, mielőtt világhírű zenész lett, breaktánc csapatot alapított, később pedig édesanyjától kapott keverőpulton tanulta meg a rappelés és a zenekészítés alapjait. A Limp Bizkit mellett rendezőként, producerként és lemezkiadó tulajdonosként is dolgozik. Most visszarepülünk 2000-be, jön a Rollin'.

0: Biscuit és a Rollin. Na, köszönjük szépen. Csodálatos. Egy új BBC dokumentumfilm készült Jared Letoról, amelyben 10 nő számol be a vele kapcsolatos szexuális visszaélésekről.
1: E parancsol?
0: Hát szerintem Jared Leto nem ilyen...
1: Legyen óvatos.
0: Dokumentumfilmről álmodozott. Négyen közülük olyan cselekményekkel is megvádolták, amelyek büntetőjogi kategóriába is esetnek, és több beszámoló is olyan időszakra vonatkozik, amikor az érintett lányok még tinik voltak. Oh, Jared!
2: Figyelj magát!
0: Mondod vagy mered, esetleg vered, és te benne voltál minden háromban. Na, a film 2002 és 2016 közötti éveket vizsgálja, és a 9 nő most először beszélt nyilvánosan a történtekről. A Leto valamennyi vádat határozottan tagadja, és kijelentette, hogy életében soha nem követett el szexuális erőszakot. Az ügynek már a karrierére is lehetnek következményei, ugyanis a botrány kirobbanása után egy készülő hollywoodi film szereplő válogatásából már ki is.
3: Mi ez a hülyeség?
0: Tényleg nem akarok prejudikálni. De nem lehetne azt, hogyha valaki kap egy ilyen vádat, hogy megvárjuk, amíg az igaz vagy nem, és csak utána rugdossuk ki mindenféle helyről, mondjuk egy castingról, vagy egy filmből, vagy egy sorozatból, vagy bárhonnan?
3: Jól beszélsz.
0: Azért kérdezem, mert vannak olyan lányok, és nem mondom, hogy ezek a lányok olyanok voltak, csak tudjuk, hogy vannak olyan lányok, akik azt hiszik, hogy most életük szerelmével töltenek el egy éjszakát, és akkor rájönnek, hogy nem, mikor ez nem úgy működik, akkor hogy mostantól járunk Jareddel, akkor utána nagyon bosszúállókká változnak, és nagyon megsértődnek, és hirtelen kitalálják, hogy ők ezt az egészet nem is akarták. Szóval vannak ilyenek is, és igen, van olyan is, amikor emberek visszajönnek azzal, hogy sztárok és fiatal lányokat tudnak manipulálni, befolyásolni, és így tovább. Mind a kettő igaz. De hogy van az, hogy ezeket a lányokat még nem rúgták ki sehonnan, azért, mert egy ilyen dologban szerepelnek, a Jared Letot pedig már igen. Az úgy kéne valahogy csinálni szerintem, és mielőtt tiltakozna a bírónő, hallgasson végig, hogy ha valaki megvádol valakit egy ilyesmivel, mondjuk egy híres sztárt, addig mondjuk ő se mehessen casting, akkor mindenkinek legyen, tehát valami legyen. Rá is vonatkozzon valamilyen szabály, mert azt szerintem haláligazságtalan, hogy holnap jön valaki, és azt mondja, hogy Bruce Springsteen molesztálta az öltözőben, annak meg lemondják a koncertjeit, és aki mondja, azzal meg nem történik semmi. Ő éli tovább az életét, és bejár showba nyilatkozni.
1: Ez igaz.
0: Miközben nyilván ott van az a kérdés is, hogy jó, hát akkor mit csináljon egy lány, aki tényleg átesett egy ilyen, hova forduljon, stb. Ja, gondolom, hogy ez nehéz, de azért valahogy azt érzem, hogy itt bemondásra elesni embereknek bizonyos dolgoktól annyira jó. Ha pedig tényleg elkövették a dolgot, akkor meg már bocsánat, de tudnak egy film elkészülte után is börtönbe menni. Hát most, na, lesz még egy jó film, a Jared Letónak az utána sittelik le, nem mindegy.
3: Engem meggyőzött.
0: Mindegy, ha hallgatnak minket sztárok, akkor tessék normálisan viselkedni a nőkkel, a lányokkal meg pláne. És a fiatal lányokkal meg ne viselkedjetek sehogy, őket csak így messziről kedveljétek, jó? Kösz szépen. Ti meg fiatal lányokkal hallgattok minket, akkor nem kell mindenki öltözébe bekönyörögni magatokat, oké? Nem az lesz az igaz szerelem, ezt higgyétek. Én is bekönyörögtem egyszer magam Alice Cooperhez, azt mi lett a vége?
1: Meséld el, halljuk.
0: El sem mentem a koncertre. Na mindegy, a lényeg az, hogy 11. Szemfeld és Rosalind Heart Like Mine-ja. Tessék!

0: 21. Szemfeld és Rosalind Heart Like Mine-ja, az időjárás közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, úgyhogy ezek után jönnek azok. Tehát, hogy az időjárás közlekedés után jönnek a legjobbak. Folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát, egy pici szünet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti hídfőjénél a kiszáradt folyómeder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulcssal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol zápor, zivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-én hajnali fél öttől vasárnap délig. A Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az éles sorok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra készüljenek. Továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban szombaton este 8-tól 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Dua Lipa. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Ray Daltonnal, aki futkározik, mint a vér.
4: Mi?
0: Véres futam.
4: Mi van?
0: Véres futás, vagy véraláfutás. Igen, ez lesz az. Ray Dalton is a véraláfutás a 10.

0: Button, Norma Jean Martin és Henry Proudhon hegye a 8. Loy és a Getlaki a 9. 4 helyet javított. Bravo, Loy!
1: Jól van.
0: Szépen daloj, Loy.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Jó, ezt én is adottam, elnézést. Na, gyere, Orsi, inkább hozzá, ami dalt.
3: Visszapillantó.
1: Maradunk 2004-ben, amikor a slágerlista 14. helyén egy igazi különleges páros szerepelt. A Bombon és Gangsta Zoli közös dala Kapod, amit látsz, annak idején nagy meglepetés volt. A két teljesen eltérő zenei világ mégis remekül működött együtt. Én a mai napig imádom ezt a dalt, úgyhogy ideje újra meghallgatni. Jöjjön a Kapod, amit látsz!

0: Bomban és Gangsta Zoli, kapod, amit látsz. Köszönjük szépen, és hallottad is, amit hallasz. Na mindegy.
1: Mi van?
0: Kaptad, amit hallottál. Ez itt az Opelval is legelista, a hétszárja Dua Lipa. Hát nem csak annyit róla, hogy egy albán eredetű névvel látták el. Ugye a Dua az egy albán név, szerelmet jelent, és nagyanyja javaslatára kap. Valójában Lipa szerelem neve.
2: Szó se róla.
0: Gyerekkorában nem kedvelte a nevét, most ezen szerintem egyikünk se csodálkozik. Szívesen írna dalt Rihannának, ebben én is vagyok így. Utálja a szénsavas üdítőket, gondolom a kitartott hangoknál okozhatnak problémát.
3: Hát ez meg hogy érted?
0: Karrierje kezdetén pedig azt nyilatkozta, hogy nem tud táncolni, ezért nem is próbálkozott. Azóta azért belejött a dologban, valaki meggyőzte, hogy azért próbálkozzon, és nagyon látványos koreográfiákat nyom, tehát van fejlődés az asszonyban.
4: Kiváló.
0: És még csak 31 éves, Istenem, még egy jó bableves is befigyelhet. Elég hímsoviniszta voltam.
5: Tiltakozom!
0: Önirónia volt, 7. Bibi Rixa és a Faithless New Religion.

0: ötödik helyen Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je, Martin Garrix és a Butterflies a hatodik volt, Orsi pedig jön, és jaj, de jó kis dalt hoztál, tessék. Na jó, igen, tudom, Backstreet Boys, de ezt még én is szeretem.
1: Visszapillantó.
2: 53 éves lett Howie D, a Backstreet Boys egyik alapító tagja. Már 3 éves korában énekelt, később musicalekben is szerepelt, mielőtt 1993-ban csatlakozott a Backstreet Boyshoz. Érdekesség, hogy bár félig spanyol származású, nem beszél spanyolul. Most pedig következzen az egyik legnagyobb Backstreet Boys sláger, az 1997-es As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, köszönjük szépen, és kérem szépen, ez itt még mindig az Opelvaldi slágerlist, most már 3,5 órája gyűrjük egymást, de még mindig bírjuk.
1: Aha.
0: Ráadásul Anne Hathaway látványos ruhában mutatta meg egyre kerekedő teres hasát, az új filmje, az Oak Street vége, Los Angeles-i rendezvény, gyerekek, csak Los Angeles-ről vannak híreink, tényleg ne haragudjat, hazabeszél.
1: Na is.
0: Az Oscar-díjas színésznő. 43 évesen a harmadik gyerekét várja, meg a férjét is elég sokszor, mert hogy kimarad, Adam Schumannről beszélünk. Hát egy cipész Ádám. Rengeteg dolga van, de azért időként befűzi. Nem a cipőjét, hanem még Anne Hathaway-t is.
2: Na minden világos, csávokáj!
0: Két fiúk van, Jonathan 10, Jack pedig 6 éves, így a most érkező baba lesz a család harmadik gyermeke. Hathaway júniusban bejelentette a terhességét, és korábban elárulta már, hogy egyáltalán nem számított rá.
1: Ez komoly?
0: Pedig hát már kétszer megtörtént, tehát azért lehet rá számítani, hogyha ugyanazt csináljátok, akkor hasonló vége lesz.
3: Tiltakozom!
0: Na pont ez kellett volna Anne Hathaway-nek is. Minden esetre 1-2% esélyt adott annak, hogy egyáltalán tervessen, közbetessék. Na, dolgozni sem állt le, új filmében Ewan McGregor oldalán játszik egy családanyát, akinek otthona váratlanul egy dinoszauruszokkal teli őskori világba kell.
1: Pontosan.
0: Eredeti. Shakira és a Burna Boy, Die Die-ja a negyedik.

0: Kornaboy Dajdája a negyedik, és a hatásszünet után már is Orsi érkezik, és hoz valamit a hét szárjától.
1: Visszapillantó.
2: 31. születésnapját ünnepli Dua Lipa, háromszoros Grammy-díjas koszovói albán származású angol énekesnő, dalszerző. Zenei pályájára édesapja rockzenész múltja is nagy hatással volt. Mielőtt befutott volna, modellként, pincérnőként és hostessként is dolgozott, hogy finanszírozni tudja londoni életét és zenei álmait. Ma már a világ egyik legnagyobb popsztárja, most pedig következzen tőle a 2020-as Physical.

Lipa és a Love Again. Köszönjük szépen, egész 4 órán keresztül Dua Lipával foglalkoztunk, úgyhogy ha csuklott, az ennek köszönhető. Most pedig már csak a top 3 van hátra, még mielőtt rátérnek.

nézzük, hogy kik voltak a legjobb 10-ben. Ray Dalton és a Blood Running, a vér alá futás a 10. Loy Get Lucky a 9. Az Out of My Head Hipatontól a 8. helyen. Hetedik a héten Bibi Rixa és a Faithless New Religion. Martin Garrix, Matti, Szatko, Pabs, és ez még mindig nem a címe volt, hanem a Butterflies, ez már az, a 6. Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je az 5. Negyedik el Shakira, Burna Boy és a

0: Alex Kenji és a Bambolé a harmadik. Köszönjük szépen. Beszéljünk egy kicsit Szilről.
1: Oké.
0: Okay. Mert ott sokat emlegettem, hogy lehet koncertjegyeket nyerni. Na, de magánélete is van, nem csak koncert élete. Heidi Klummal költött házassága után fordulatosan alakult az ő kis magánéletük, mert hogy 2005-ben feleségül vette, Heidi Klum ugye egy szupermodell, három közös gyerekük született, és Szil később Heidi korábbi kapcsolatából született lányát, Lenit is örökbe fogadta. Tehát, hogy nagy volt a család.
2: Így igaz.
0: Kívülről álompárnak tűnő házasság azonban 2012-ben széthullott. Akkor volt az a nagy hideg, amikor megfagyott mindenki a filmben. Emlékeztek rá?
3: Nem.
0: Szuperviarok voltak, és egy perc alatt mínusz 70 ezer fokot. Na mindegy, elhidegültek. Válásukat 2014-ben mondták ki, Szil később Laura Strayer mellett találta meg újra szerelmet, aki még a 2000-es években személyi asszisztensként dolgozott mellette. Micsoda véletlen volna?
3: Hát, hogy ne?
0: Aligha. Amikor az énekes még Heidi férje volt, kapcsolatok állítólag kizárólag szakmai volt. Tehát, hogy és akkor biztos voltak nagy nézések. Hát milyen az, amikor jó kapcsolatban van, de van egy szexi titkárnő?
1: Ez veszélyes.
0: Ezt mondom én is. Évekkel később újra találkoztak, 2021 óta már egy párt alkotnak, és már rendszeresen jelennek meg együtt nyilvános eseményeken is. Csak az a kérdésem, hogy Laura, aki ugye az egykori titkárnő volt, mit szól a mostani titkárnőhöz? Megengedi-e egyáltalán? Mert hát tudjátok, hát a vele is meg történt, mással is meg...
2: Befejezte?
0: Laura Szil gyerekeivel jó kapcsolatot ápol, és gondolom, hogy egy öreg 70 éves bácsit kötött be Szil mellé titkárnőnek.
1: Attól tartok, igen.
0: Boldi bácsit! Na, kemrőd és a B-man közben az ezüstérmes.

0: majd a 14-ről megérkezett a másodikra Be Mine-nal, és akkor az előbbi válásos hír után jöjjön egy ilyen összejövéses, nem, hogy kiegyenlítsük a mérleget. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata újabb szintet léphetett. Párizsban mindkettőjük bal kezén megjelent egy-egy hullafolt, nem, egy arany karika.
1: De mit számít az?
0: Lefotózták őket. Egyre erősebb a találgatás, hogy talán már el is jegyezték egymást, hogy össze is házasodtak. A pár hivatalosan nem erősítette meg egyik hírt sem. Cooper és Hadid 2023-ban egy gyerekzsúron ismerkedtek meg, kapcsolatukat azonban sokáig óvták a nyilvánosságtól, és csak 2025-ben vállalták fel nyíltan. Mindkettőjüknek van egy-egy kislánya a korábbi kapcsolatából, Coopernek ugye Irina Shayktól, Hadidnak pedig Zayn Maliktól.
1: Pompás.
0: A benfetesek korábban is azt állították, hogy Bradley házasságon és közös gyereken gondolkodik Gigi-vel, így a párizsi gyűrűk most újra beindították. Én azt mondom Bradley, hogy ha már Gigi, akkor Gigi. A többet a sors elintézi. Ennyi volt már az Opel-val is slágerlista, valami hozzáfűzni való, még benne maradt valakiben valami.
2: Nem akarok válaszolni egyetlen kérdésre sem.
0: Ez benne is maradhatott volna. Az élen a Switch Disco és a This is the Life.
1: Mi van?
0: Switch Disco és Rehab, valamint Sam Feld Sleep Tonight-ja, This is the Life. Uh-huh. Úgyhogy a negyedikről az érre tölt. Remélem, hogy ti is jól alszotok ma, én mindenképp. Nem sok maradt a nyárból, úgyhogy húzzatok bele, találkozunk jövő héten, szevasztok!
3: Elnézést, de nem aludtam legalább 68 órája.

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
11: A világ legnagyobb bálnája.
10: Az mekkora?
11: 30 méter.
10: Láttatok már bálnát élőbe is?
11: Élőben nem láttam, de videóban igen.
10: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
11: Sok ideig, az tuti.
10: Ti meddig bírjátok?
11: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
10: Szerintetek a bálna tud csuklani?
11: Még
10: nem láttam csukló bálnát.
11: Nem tudom.
10: És a busz az tud csuklani?
11: Ez most komoly kérdés.
10: Igen, mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
12: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén, visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt strukturális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőrdandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit.

a buli. Indul a buli. Indul a buli. Indul a buli, hát tedd fel a kezedet. Indul a buli. Indul a buli. Indul a buli.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon, Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőrdandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erősen nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ!
3: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this.
1: Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 óra.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A köztársasági elnök is beszédet mondott az államalapítás ünnepén. Baktérium jelenlétét mutatták ki egy csokoládé ízű pudingban. Rendőrök sérültek meg egy menekülő autós miatt. Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen az újságíró joga a beszédre, hanem a polgár joga is a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. A kormányzás első 100 napjában nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján, ahol köszönetet mondott mindenkinek a nehéz helyzetekben való összefogásért, a vízügyi dolgozóknak a Duna-Paksi szakaszán végzett építkezésért, és ismertette a Tisza-szigetek jövőjét érintő terveket. 100 napja működik a Tisza kormány, büszke vagyok a kormánytagokra, a frakcióra, az egész közösségünkre, hogy ennyi mindent elértünk, fogalmazott a kormányfő a Tisza párt elnöke a rendezvényen, amelyet a sajtó a Facebook oldalán követhetett. Hozzátette, 1000 milliárd forinttal csökkentették 3 hónap alatt megszorítások nélkül a költségvetési hiányt. Néhány hét tárgyalás alatt elérték, hogy a visszatartott Európai Uniós forrásokat megkapja Magyarország, és közlekedésre, oktatásra, energiarendszerre, vízügyre tudják fordítani. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os, szeptember 4-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. 4 rendőr könnyebben megsérült és több szolgálati jármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállítottak egy járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott neki ütközött egy szolgálati gépkocsinak. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött. Ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatos

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, Borovi Dániel, művészettörténész, köszöntöm nagy szeretettel. Azért mondtam most művészettörténész, mert az alap, apropó, ami miatt érkeztél, az a művészettörténészi lábadhoz kapcsolódik. Örülök neked, rég találkoztunk. Jó, hogy itt vagy megint. És van neked egy másik művészeti lábad is, de arról majd picit később beszélgetünk, ami a színházhoz kapcsolódik. Én most egy picit elvinnélek az Andrássy út felé. Téged. És azért örülök annak, hogy beszédtéma lett ott egy lépcsőn ülő férfi.
2: Igen, így
1: sárga
2: van.
1: Feltűnő.
2: Egy feltűnő sárga szakállas férfi. Eredetileg nem pont így nézett ki a terv, tehát egy zöld bronz férfit szerettünk volna leültetni a lépcsőre. Ugye ez a Strobl Lajos kiállításhoz kapcsolódik, ami most nyílt július 22-én a Képzőművészeti Egyetemen,
1: és meddig látható még?
2: Szeptember 19-ig szuper. Tekinthető meg. És ennek a részeként ül ez a nagy sárga férfi, aki kurátortársamnak, Erős Apolka szobrászművésznek a fejéből pattant ki. Eredetileg az volt a tervünk, hogy a megvárt András emlékműnek a megmaradt mellékalakját, Poszpisil Mihály öntőmunkás figuráját kölcsönkérjük. Ugye ez az emlékmű 1945-ben nagy százalékban megsemmisült, tehát három figura teljesen tönkrement, és csak ez az egy alak maradt meg, az ülő öntőmunkás, úgyhogy őt önállóan újra felállították 1970-ben az Öntödei Múzeum kertjében. Ott látható ma is, a múzeum 2019 óta nem látogatható, úgyhogy így lett az ötletünk, amikor évelején elkezdtünk a kiállításról gondolkodni, hogy ezt az 500 kilós bronz figurát kölcsön kérjük. Ez a gyűjtemény jelenleg most a Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz tartozik, úgyhogy velük vettük fel a kapcsolatot, és gyakorlatilag 5 hónapon keresztül zajlott az előkészítő munka, de sajnos a múzeum május környékén meggondolta magát, úgyhogy sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy az eredeti figurát kölcsönkérjük. Abba viszont belementek, hogy háromdimenzióban beszkenneljük, és ebből készült az a háromdimenziós print, ami most ebben az aranysárga színben elfoglalta a helyét az Andrássy úton.
1: Na de hogy ebből tényleg beszédtéma lett, szelfizgetnek vele, azt láttam, amikor arra, hát elég gyakran járok egyébként, ott azon az úton még az autók is lassítanak.
2: Igen, igen, ez nekünk is egy nagy meglepetés volt, ez néhány nappal a megnyitó előtt került ki, és egészen más a hatása, mint hogyha az eredeti szobor került volna oda. Én művészettörténészként nagyon örültem volna annak, hogyha

0: egy könyv, de ezt az egész Strobl emlékévet most zajlik.
1: Igen, többféle koronája is van, tudom, ennek az emlékévnek, de valóban ez az egyik leglátványosabb, illetve maga a kiállítás, ami a Képzőművészeti Egyetemnek a különböző tereiben, az aulában, az átriumban, vagyis a Barcsai teremben, az előcsarnokban kapott helyet. Úgyhogy, és emellett persze még ott van az Epres kertben egészen évvégéig az a kerítés kiállítás, ami a Szond és a Bajza utcai kerítésnek a külső oldalán.
0: Én már azt legalább háromszor körbejártam.
1: Nagyon helyes.
0: Én szeretem. És hogy mindenki a Bajza utca?
1: Ez a Bajza és a Szondi utca.
0: Szondi, igen, én a Szondin szoktam egyébként kezdeni. És utána megyek.
1: Úgy helyeztük el őket, hogy bármilyen irányból olvasható.
0: Láttam, igen.
1: Tehát hivatalosan a Bajza utcánál kezdődik az Epreskert bejáratánál, tehát a Bajza és a Kmeti utca sarkán, de hogy a más irányból érkezel, akkor is összeáll egy teljes kép a végére.
0: Nem volt zűrzavar. Nem volt zűrzavar benne. No, amit most hoztál, a romantika utolsó mestere, Strobl Alajos életműve, Szatmári Gizella írta?
1: Is, többek között. Elég érdekes ennek a könyvnek a története. Úgy indult, hogy tavaly októberben megkeresett engem Strobl Alajos egyik unokája, Strobl Mátyás. Mátyást mi már régebbről is ismertük.
0: Mert hogy nektek egyébként a családdal, a hozzátartozók, az utódokkal kell is tartanatok a kapcsolatot?
1: Hát vagy célszerű mindig természetesen. Tehát szerzői jogok ugye ebben az esetben már nem relevánsak, hogyha emiatt kérdezed, viszont nyilván
0: hát
1: a család
0: mennyire is szólnak bele?
1: A Strobl örökösök esetében egy nagyon ideális helyzetben vagyunk, egyrészt mert rendkívül gazdag hagyaték van még ma is a család tulajdonában, emellett pedig nagyon szerették volna ők is, hogyha minél szebben valósul meg ez az emlékév. Ugye engem Strobl Mátyás keresett meg az egyik unoka, ő az öt unoka közül, aki a legaktívabban igyekezett a nagyapjának az emlékét fenntartani, és minél szélesebb körben népszerűsíteni, és neki volt az egyik gondolat a kiállítás is a Képzőművészeti Egyetemen, illetve az, hogy készüljön egy monográfia és életműkatalógus. Tavaly évelején döntött úgy a család, illetve a családtagokból és tisztelőkből szerveződött Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, hogy idén az emlékévre egy életműkatalógus jelenik meg bevezető tanulmánnyal, aminek a szerzője Szatmár Gizella művészettörténész, és Mátyás engem októberben keresett meg azzal, hogy lennék ennek a kötetnek a szaklektora. Az nagyon hamar kiderült, hogy itt jóval több mindenről lesz szó, mint egy hagyományos szaklektori munkáról. Ez a kötet a Holnap Kiadó és az Alapítvány közös gondozásában jelent meg, és eredetileg egy bevezető tanulmány és egy teljes Strobl műtárgyjegyzék volt a kézirat, de a kiadó azt szerette volna, hogyha a műtárgyjegyzék nem csak egy száraz adathalmaz,
0: ahhoz képest nagyon szép lett,
1: hanem a fontosabb szobroknál minél több leírás történeti rész is szerepel, úgyhogy a szaklektori munkán túl ezeket írtam én, tehát
0: hát ez közös munka.
1: Gyakorlatilag igen. Gizella fejezte be a bevezető tanulmányt, és a katalógus részt pedig én alakítottam erre a formára, ahogy most a kötetben megjelent.
0: Nagyon tetszik a cím is, hogy a romantika utolsó mestere. Egyébként szívből ajánlom mindenkinek a könyvet, ahogy elmondta Dániel, a Holnap Kiadó adta ki. Gondolom most már ott van a könyves.
1: Igen, ez a könyv hétre jelent meg, úgyhogy most már lassan két hónapja nagyon kapható könyvesbolti forgalomban is, online is.
0: Szóval a romantika utolsó mestere. A maiak szerinted, ugye én azt gondolom, vagy azt tartom, főleg a művészetben, hogy már mindent kitaláltak, és aztán tulajdonképpen azokat veszik el újra és újra a kortárs művészek is. De hogy ő a romantikát tényleg mennyire alapozta meg úgy, hogy az a mai világra átültetve is éljen.
1: Hát ugye, ami nagyon érdekes, hogy a 19. század második felében akkor működik, amikor a historizmus a meghatározó stílus irány, tehát mind az építészetben, de részben a képzőművészetben is visszatekintenek az elmúlt korok nagy stílus korszakaira. Ugye az építészet esetében ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen mintatárként használva régi

0: barokk stílusait valósítanak meg új funkcióknak megfelelő épületeket egyes történeti stílusokban. A képzőművészetben is nagyon fontos ez a múltba tekintés, már csak azért is, mert ugye ez a nemzetállamok korszaka Európában, tehát nagyon sok állam ekkor konstruálja meg a saját identitását, aminek egy nagyon fontos része, hogy a múltnak a jelentős hőseit is igyekeznek kiemelni, megmutatni, és ugye ezzel kapcsolódik össze az is, hogy a köztereket ellepik az emlékművek, szobrok, és ugye Strobl-nak magának is van egy affinitása a múlt iránt, de ez nagyon jól összekapcsolódik ennek a korszaknak az emlékmű állítási igényével is.
1: Hát egy hídépítő is valahol.
0: Gyakorlatilag igen, tehát hogy ami nagyon érdekes, hogy most nagyon sok történelmi személyt úgy ismerünk, ahogy Strobl megalkotta a képét. Igen. A 19. században. Tehát például, ha azt mondom, hogy Szent István, akkor a legtöbb embernek a halászbástya mellett álló Szent István lovas szobor jut eszébe, miközben Szent Istvánról hiteles ábrázolást a 14. századból nem igazán ismerünk. Van is egy történet ezzel kapcsolatban, amikor az Anonymus szobrot készített a Ligeti Miklós, akkor ugye neki azzal kellett megküzdenie, hogy nem tudjuk, hogy ki ez a krónikaíró, ezért is kapta az Anonymus nevet a későbbi történetírásban, és így aztán egy hiteles képet is nagyon nehéz lett volna róla megkonstruálni, és ugye Ligeti azt a megoldást választotta, hogy csukjába burkolózó szerzetes, akinek nem látjuk az arcát, és ezzel is kifejezi azt, hogy nem tudjuk, hogy ki volt ez a valaha élt történetíró, és Strobl is benne volt a bírálóbizottságban, amikor Ligeti bemutatta ezt az alkotást, és Fadrusz János volt a bizottságban az egyetlen, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon újszerű, nagyon izgalmas ötlet, hogy úgy jelenít meg egy múltbeli történelmi személyt, hogy nem mutatja meg az arcát, hiszen nem tudunk róla semmit. Igen. És Strobl pedig egy más álláspontot képviselt, és azt mondta, hogy de hát Szent Istvánnak az arcát sem ismerjük, és a szobrásznak az a feladata, hogy arcot adjon azoknak a múltbeli személyiségeknek, akiről nem maradt fenn vizuális ábrázolást, hogy gyakorlatilag megteremtse a képét a saját kora és a következő nemzedékek számára. És ennek az lett egyébként a vége, hogy Ligeti elég dühösen kifakadt, és a bizottságot hagyta a műteremben, de aztán délután visszatértek, és megmondták neki, hogy mivel a bizottságban is megoszlott a vélemény, hogy ez egy jó megoldás-e, ezért arra kérik, hogy csináljon egy B-verzióit is, ahol látszik Anonymusnak az arca, úgyhogy Hermann Ottót, a jeles természettudost kérte fel, hogy legyen a modellje, és akkor csinált egy verziót Hermann Ottó fejével is, mint Anonymus. De végül is, amikor a két verziót elbírálták, akkor az ő első ötletét választották ki, és azt írja, hogy a Hermann Ottó fejével elkészített verziót meg is semmisítették vele, hogy nyoma se legyen, hogy volt egy ilyen kísérlete a bizottságnak.
1: Ilyen sztorikat is tartalmaz ez a könyv?
0: Természetesen igen. Ugye nagy szerencsénk van, vagy hát nekem művészettörténészként a 19. századdal nagy szerencsém van, hiszen ugye ez egy olyan periódus, amiből mind privát forrásokat, mind sajtóforrásokat, mind levéltári forrásokat már nagy számban ismerünk, tehát mindig csodálattal nézem azokat, akik mondjuk középkori vagy ókori témákat kutatnak, hogy milyen információ morzsákból kell egész képeket összeállítaniuk, míg ugye nekünk rendkívül sokféle iratanyag forrása rendelkezésünkre áll. Úgyhogy gyakorlatilag itt a Strobl műveknek a leírásánál, vagy a történetük bemutatásánál is gyakran a bőség zavarával szembesültem, hogy ezeknél sokkal hosszabb szövegeket is lehetne írni, de hát volt sajnos egy terjedelmi korlát, de azt gondolom, hogy így is sikerült ezt a terjedelmet jól kitölteni.
1: Elképeszt, én nagyon szeretem egyrészt a művészet történészekkel való beszélgetéseket itt, mert érdekel a kutatás. Hogy juttok hozzá információkhoz? Hogyan telnek a mindennapjaitok? Levéltárakban? Könyvtárakban? Múzeumokban?
0: Ezek
1: hagyatékokban?
0: Így van, tehát a Strobl téma esetében nagyon fontos a hagyaték, amit ma is a család őriz, vagy egy nagy részét a család őrzi. Ugye itt
1: és oda ti bemehettek?
0: Mivel Strobl Mátyás keresett meg engem ezzel a témával.
1: Okay. Hallottam, hogy már mindenfajta.
0: A Strobl örökösök ilyen szempontból nagyon nyitottak, és szeretnék is, hogyha minél többen megismernék a nagyapjuk, dédapjuk munkásságát. Úgyhogy ez egy nagy szerencse volt, hogy Mátyás nem csak szaklektornak kért fel, hanem valóban beengedett a saját otthonába.
1: És az kincses bánya ilyenkor egy művészettörténésznek?
0: Abszolút, igen. Ugye ez egy olyan hagyaték, ami viszonylag jól van rendszerezve, mert Strobl Alajosnak a fia, Strobl Mihály gyakorlatilag egész életében, illetve aztán a hosszúra nyúlt nyugdíjas évei alatt is a nagyapjának a hagyatékát rendszerezte, és egy, egy visszaemlékezést is, egy könyvet is írt az apja életművéről. És tehát, hogy ebben az esetben így viszonylag jól átlátható volt a hagyaték. Bizonyos dolgokat, például a sztereófotókat korábban már digitalizálták, de így is nagyon sok olyan anyagot találtunk, ami még sosem volt publikálva. Bera Viktor fotóművész barátommal folytattuk a hagyatéknek a szkennelését, úgyhogy nagyon sok olyan negatív, üvegnegatív, pozitív fotó ment át a kezünk alatt, amit most a kötetben vagy a kiállításon láthat először a közönség.
1: Amiről tényleg nem is tudtatok? Ti sem?
0: Igen, így van. És ugye ez mindig egy ilyen nagyon nagy szerencse, mert ugye az elmúlt 150 év elég viharos volt, tehát nagyon sok papír vagy üveg alapú dokumentum megsemmisült, úgyhogy ez egy ritka pillanat, hogy az ember belép a Strobl házba, és akkor ott van az a szekrény, ami ott volt Strobl műtermében, az Epres kertben, és a szekrény tele van ezekkel a fantasztikus dokumentumokkal.
1: Hát és akkor neked van ugye a másik mesterséged, vagy lábad, de alkotói oldalad a fotózás. Mondtad a fotós kollégád, de te ilyenkor, amikor művészettörténészként dolgozol, nem fotózol?
0: De igen. Igen, tehát valóban én alapvetően most fotósként működöm, a művészettörténet pedig projektszerűen felbukkan.
1: Tehát a fotó a fő?
0: Most erre az évre nem mondanám, hogy igen, de általában igen, tehát én színházi és portré fotósként dolgozom. A Budaörsi Latinovics Színháznak vagyok a fotósa és grafikusa, én már 12 éve, ez a bázis, és emellett mikor milyen projektek találnak meg, vagy én milyen kutatási témát kezdek el, tehát itt ebben a helyzetben gyakorlatilag most a Strobl téma ez így túlnőtte magát, és gyakorlatilag 10 hónapja ez az, ami nagyon erősen az előtérben van.
1: De egyébként elnézi a színház, és vagy nem is az, hogy elnézi, bocs, nem jó a megfogalmazás. Egyszer elfogadja? Vagy neked az ez is a hivatásod?
0: Általában igen, mert ugye ez nem igényel annyi időt, hogy ne lehetne mellette más projekteket is futtatni. Inkább azt mondanám, hogy ilyenkor mindig egyre kevesebb a szabadidőm, de ugye mivel mind a két tevékenységet szinte hobbiként is űzöm, ezért gyakorlatilag a munka és a szabadidő teljesen összefolyik, úgyhogy inkább ez csak rám nézve egy figyelmeztetés ilyenkor, hogy találjak időt a pihenésre is, vagy ne dolgozz, tehát pont az Instagramon, az a biomban a szöveg, szoktak lenni ezek az ilyen bulváros cikkek, hogy valakinek van egy hétköznapi munkája, és akkor éjszaka mondjuk striptease táncos.
1: Igen.
0: És akkor azt írtam ki, hogy photographer by day, art historian by night, hogy nappal fotós, éjszaka művészettörténész.
1: Ötletes. Frappáns egyébként. Azért is örülök, hogy itt vagy, mert akkor most mindenfajta kulisszatitkokba bele tudok kérdezni mind a két világból. Hogy icipicit akkor maradjunk még kérlek a színháznál. Azért 12 év az nem kevés idő. Egy helyen. Te úgy mész már a budaörsi színházban, mint ha hazamennél? Ennyi év után?
0: Hát gyakorlatilag igen, ráadásul.
1: És mit jelent neked egyáltalán, és szabad ne feled, bocsánat, maga a teátrum, mert ugye én dolgoztam színházban anno, budapesti karrierem kezdetén, ezt itt mesélem gyakran, főleg színházból jövő vendégeknek, igaz, csak a művészbüfébe így jutottam, ott itattam, etettem a színészeket, de akkor is azt láttam, hogy színházba bemenni az egy más dimenzió.
0: Igen, nekem ez elég messzire vezet vissza, tehát én gyerekkoromban is már mind a művészetnek az elméleti, mind a gyakorlati része iránt egyaránt érdeklődtem, és aztán a Városmajori Gimnáziumban jártam, gimnáziumban, ahol volt egy nagyon jó színjátszó csoport, ami abból a szempontból is volt egyedi szerintem a középiskolai színjátszó csoportok között, hogy itt az összes színházi szakmára hasonló figyelmet fordítottak, és nem csak a játékra. És akkor itt lett az a gondolatom, hogy nekem díszlettervezőnek kellene majd lennem színházban, és aztán úgy alakult, hogy én harmadik évben, szóval a mai fogalmak szerint 11-ben jelentkeztem a művészettörténet OKTV-re, ami azt ígérte, hogy az első három helyezettet felveszik az ELTE-re művészettörténet szakra, de akkor már tudtam, hogy én igazából látványtervezés szakra szeretnék menni a képzőre. Hát úgy alakult aztán, hogy én az OKTV-t akkor 96-ban megnyertem, úgyhogy gyakorlatilag volt egy bérelt hely a művészettörténet szakon, és mivel aztán nem vettek fel utána a képzőre, ezért elkezdtem a művészettörténetet, és azóta gyakorlatilag a színház és a művészettörténet
1: ezeket a...
0: váltakozik, igen, tehát gyakorlatilag...
1: Na, de mindegyiknek az alkotás van a fő.
0: Igen, tehát hogy tulajdonképpen aztán úgy alakult, hogy dolgoztam itt tervezőként is egy időben, dolgoztam rendezőhallgatókkal a Színművészeti Egyetemen, vagy akkor még főiskolán. 2007-ben végzett az első Novák Selmeci zenés-színész osztály, ahol kitalálták az osztály tagjai, hogy önálló társulatként is szeretnének tovább működni, ez lett a Hoppárt, úgyhogy velük dolgoztam együtt különböző funkciókban 2007 és 12 között, és gyakorlatilag ott indult be ez a színházi fotós karrier is. 2007-ben a Merlin Színházban csináltunk egy előadást, ami a Die Hard első részének a színpadi adaptációja volt.
1: Volt ilyen?
0: Ez Mátyási Bencének volt a projektje, Herceg Tamás rendezte, és ennek voltunk Körmendi Palival együtt a díszlet és jelmeztervezői, és ekkor már volt egy profi fényképezőgépem, azon a nyáron vettem, ez volt az első komolyabb gépem, és akkor ültem bent a próbákon, és akkor Tamás a rendező mondta, hogy Dani, ha már itt vagy, mint tervező, akkor nem csinálnál-e néhány képet, szóval ekkor készültek az első ilyen hivatalos színházi fotóim. Aztán egy-két éven belül azt tapasztaltam, hogy az emberek úgy néznek rám, hogy én vagyok a fotós, hogy ideig szabadkoztam, hogy ez csak egy ilyen mellékes dolog, nem komoly, van egy gépem, csinálok képeket. Aztán egy idő után magam is elhittem, úgyhogy onnantól kezdve pedig gyakorlatilag a fotózás és a művészettörténet az, ami így projektszerűen váltakozik, illetve 14 óta fixen is ott vagyok a Budaörsi Színházban.
1: No, és ha már kulisszatitkokról beszéltem az előbb, vagy érintettem a témát, hol van egy jó színházi fotós? Honnan lövöd a képeket? Ülsz a közönség között? Vagy
0: ez változó, oldalt, ugye, vagy? Ugye itt egyrészt van szó a próbák fotózásáról, másrészt az előadástól. Ugye a próbák esetében nagyon fontos, hogy úgy legyél jelen, hogy ne zavard a munkát, tehát, hogy próbálj el úgy jelen lenni, mintha ott se lennél. Az előadásoknál pedig, igen, ez általában nem tudják, hogy az előadásfotók soha nem az előadáson készülnek, hanem a főpróba hét vége felé, még a nyilvános főpróba előtt mindig van egy úgynevezett fotós próba, ami arról szól, hogy a színház fotósa, vagy hogyha ez egy sajtónyilvános esemény, akkor az érdeklődő fotósok úgymond előadásfotókat készítsenek.
1: De ott klasszik közönség nincs?
0: Ott gyakorlatilag csak a fotósok, aha, vagy a fotósok és a videósok, a stávok, uh-huh, akik jönnek forgatni, vannak jelen.
1: Tehát nektek lejátsz a csapat, vagy a társadalmat?
0: néha van olyan, hogy mondjuk a főpróba héten vagy a fotós próbán nem sikerül mindent megcsinálni, amit szeretne az ember, és akkor előfordul, hogy néha pár dolgot előadáson is fotózok, de ez nem jellemző. Tehát az a cél, hogy amikor a közönség beül, akkor már rendelkezésre álljon az összes előadás fotó, amire színháznak szüksége van.
1: Fönt vagy a színpadon is? Ha kell?
0: Ha kell, akkor igen, de ugye mivel az a cél, hogy egy előadás fotó úgy nézzen ki, ahogy a néző azt látja a nézőtérről, ezért olyan esetekben, amikor valamilyen backstage anyagot csinálunk, vagy szeretnénk egy sajátos perspektívából is megmutatni egy előadást, amit a nézők már jól ismernek, akkor előfordul ilyen, igen.
1: A következőt azért kérdezem, mert tudom, hogy a színészeket, hiszen néhányszor itt már elmesélték, nagyjából mit éreznek, vagy hogy viszonyulnak a színpadhoz, annak a varázsához. Neked mit jelent a színpad?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye én díszlettervezőnek indultam, tehát van egy ilyenfajta nézőpontom is, tehát egy kicsit más, hogy fotózom szerintem, hozzá. Igen, vagy nagyon kevés olyan színházi fotóst ismerek, aki így színházi közegből érkezik. Vannak néhányan, tehát akik mondjuk színészből lettek színházi fotósok, vagy mind a kettőt űzik. De így, hogy van egy ilyen látványtervező előéletem, így...
1: Egyedi vagy.
0: Igen. Érdekes egyébként, mert sokkal inkább színészt fotózok, mint színpadot, tehát valahogy fotósként nem kapcsol be ez a díszlettervező énem, hogy most és mindig a rendezők mondják, hogy Dani több totált, mert hogy ők ugye teljes színpadban gondolkodnak.
1: Miket?
0: Igen, tehát ugye én portréfotós vagyok mellette, tehát nekem mindig az emberi arc a legérdekesebb.
1: Tehát ott is a pillanat számít, nem?
0: Igen, de ugye a rendezők pedig egy teljes színpadban gondolkodnak, igen, amikor egy képet megkomponálnak, és ugye ők azt szeretnék, hogyha az úgy is meg lenne örökítve, tehát ezért is szoktam azt szeretni, amikor mondjuk több alkalom van főpróba héten, amikor be tudok menni fotózni, és akkor végig tudom egyszer fotózni úgy, hogy inkább totálokban gondolkodom, és egyszer úgy, hogy jobban a színészekre, meg az egyes gesztusokra fókuszálok.
1: Vannak olyan darabok, amelyeket nehéz fotózni? Ami szakmailag úgy nagyobb kihívás?
0: Igen, én szerencsére keveset fotózok például kortárs táncot. Igazából ez, hogy mondjam, tehát inkább egy technikai dolog. Tehát az emberek azt képzelik, hogy a színpadon nagyon sok a fény, fotós szemmel a színpadon sosincs elég fény.
1: Igen, gondoltam.
0: Amikor mondjuk egy konkrét színháznak fotózok, ami általában nálam a legjellemzőbb, tehát ritkán fotózok a Budaörsi Színházon kívül mostanában már más produkciókat, akkor azt szeretem, hogyha be tudok menni a fotózás előtt próbát nézni, és nagyjából már összeáll valami a fejemben arról, hogy hogyan érdemes egy adott előadást fotózni. Szóval nekem színházi fotósként a legnagyobb ellenségem az, amikor egy sötét előadást kell fotózni, amiben gyors mozgások vannak, és nem láttam előtte próbát.
1: Mindent értek, oké. Így nagyjából, még úgy is, hogy nem értek a fotózáshoz, meg szerintem azért a hallgatóktól is csak néhányan, de azt el tudok képzelni, hogy miért. A portré, az... Mit szeretsz a portréban? Mi a legjobb benne?
0: Ez nagyon érdekes, mert kicsit már érdekelt a fotózás kamaszként is, de nem gondoltam, hogy ez valaha hivatásom lesz, és én egy elég introvertált gyerek voltam, meg még mindig, de nem nagyon, és nem nagyon tudtam elképzelni azt, hogy én valaha embereket fogok fotózni. Tehát mégis kamaszként mindig építészetet fotóztam, vagy absztraktabb dolgokat fotóztam, és aztán valahogy úgy alakult, hogy elkezdett ez érdekelni, hogy, hogy valakivel közösen hozunk létre valamit, mert ugye egy portréfotózás az sosem egy oldalú dolog, tehát hogy mindig benne van a modellne, vagy a modellel való interakció is, meg ez egy, azt szoktam mondani, hogy ez egy nagyon bizalmi szituáció mindig, ha egy portrét készítesz valakiről, és hogy nagyon fontos az, hogy megtaláld azt, hogy hogyan tudtok úgy jól kommunikálni, hogy olyan képek szülessenek, amint tényleg az van rajta.
1: Ez kölcsönhatás, meg ez egy összjáték, igen. Abszolút értem. Dániel vagy Dani, mert azt meg nem...
0: Dani.
1: Mit keresel a pillanatban? Tekintetet?
0: A tekintet egyébként nagyon fontos.
1: Mosolyt?
0: Mostanában többet mosolyognak az emberek a képeimen. Ugye ez úgy van, hogy a fotós mindig valamennyire saját magát fotózza, hogyha nem figyel. És
1: néha
0: azon kapom magam, hogy mindenkiről nagyon melankolikus portrékat csinálok,
1: mert
0: az vagyok
1: vagy?
0: Én, igen. És ilyenkor mindig figyelmeztetni kell magamat, hogy most egy olyan szituációban vagyok, hogy arról az emberről készítek képet, aki előttem van, és hogy azt

0: és szerencsére nincs ebből sok.
1: Aha. És ott vannak a fotóid is, tehát meg lehet tekinteni a képeket? Szuper.
0: Ez mindig egy kérdés, hogy mennyire professzionálisan alakít ki mondjuk egy közösségi média felületet az ember, mert ugye azt szokták mondani, hogy az a jó marketing szempontból, hogyha ránéz a potenciális vevő, nevezzük most így, és az első 5 másodpercben látja, hogy ez a brand miről szól, és én most éppen egy picit lázadozom ez ellen, és az elmúlt hetekben csehországi nyaralásokról raktam föl kifejezetten építészeti, meg ilyen művtöris témájú dolgokat, amiket nyilván az algoritmus kevésbé szeret, meg a követőim kevésbé szeretnek, tehát
1: na jó, de ez mindig ilyen, hát most követjük ilyen ezeket az algoritmusokat, néha ha engedtessék meg, hogy azt csinálják, amit
0: igen, most egy ilyen fázis van, hogy úgy döntöttem, hogy az kerül fel,
1: kicsit többet
0: szeretnék.
1: Kell akkor ezen tekergetnünk ott, vagy lapozgatnunk a képeket. Van kedvenc portréd? És kedvenc alanyod?
0: Nagyon szeretem azt, amikor emberekkel hosszan dolgozunk együtt, nem is csak úgy, hogy hosszú ideig tart egy fotózás, hanem vannak olyan barátaim, akikkel mondjuk már évek óta visszatérünk erre. Én nem vagyok egy konceptuális fotós, vagy nem vagyok mondjuk, azért sem fotózok mondjuk fashion-t, mert ezek a viszonylag egyszerű dolgok érdekelnek, és nem az, hogyha a styling, a smink, a haj, a környezet tesz hozzá annyit a képhez, hogy ez egy kép legyen. De vannak olyan visszatérő embereim, akikkel mondjuk 8 éve együtt dolgozunk, és fél évente találkozunk azért, hogy újabb képeket készítsünk, aha, és akkor megnézzük azt, hogy ő mennyit változott, én mennyit változtam, mennyit változott modellként, én fotósként.
1: Ezek izgalmas.
0: Hogyan dolgozunk most másképp, mint 8 éve, és ezeket a folyamatokat nagyon szeretem.
1: Hát azt megértem. A végén vagyunk, Dani. Jó színház a budaörsi latinovi
0: színház? Szerintem nagyon, igen.
1: Na, akkor szívesen látom a direktor urat is, úgyhogy innen üzenem neki, hogy keresni fogom.
0: Átadom.
1: És vigyük a jó hírét a társulatnak, tudom, hogy régóta ügyként kezelik a szakmát, meg abszolút hivatásként, úgyhogy boldogan adok itt, vagy nyitom ki az ajtót. Ezt a hallgatók is vegyék ígéretnek természetesen. Nagyon örültem neked. Tudom, hogy ugráltunk a témákban, de hát egy ilyen univerzális alkotóművésszel nem is lehet másként. Az Andrássy úton, meg a Bajza utcán is várjátok meg hát a Strobl emlékévnek most a művészettörténészi lábadat tekintve még lesznek
0: igen,
1: meglepetései. A könyvhez is szívből gratulálok, keressék a Romantika utolsó mesterét a boltokban, és hát Budaörsön meg menjenek színházba.
0: Igen, és gyorsan még elmondhatom, hogy mik vernek a Strobl emlékében, okay, ha már így felvetetted. Kurátori vezetések lesznek a kiállításon, a legközelebbit én csinálom most szombaton 22-én délután 4 órakor, erre szabadon lehet jönni.
1: Szuper.
0: Maga a kiállítás is ingyenes. Strobl szülőhelyen Liptó Szent Miklóson is látható még augusztus végéig egy Strobl kiállítás. Ennek a finisszázsa keretében 28-29-én én is oda fogok utazni, és egy pozsonyi kollégával, Barci Gyula művészettörténésszel közösen fogunk egy előadást tartani Stroblról. Szeptemberben a Képzőművészeti Egyetem kiállítása zár 19-én, ezt megelőzően egy tudományos konferenciára is sor kerül 17-én. Kurátortársam Erős Apolka is tart még egy kurátori vezetést 29-én.
1: Innen csókoltatjuk őt.
0: És átadom, és újabb könyvek is vannak kiállításban, na, erről majd akkor.
1: Majd visszajössz és mesélsz. Nagyon örültem neked. Borovi Dánielt keressék, kedves hallgatóink, az Instagramon is, és nézzék meg a fotóit, meg hát az összes olyan művészettörténészi munkáját, azt kísérjék figyelemben, amiben benne van a Strobl emlékévet is szívből ajánlom önöknek. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Önöktől még nem köszönök el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és majd jövök egy búcsú erejéig.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta meg. Jegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegye székhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra

0: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán az ingyenes táncház a szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó banda zenél majd. A Sarjóék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a Páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is fémjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneméségeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Németh László, Hajdú Németh Balázs és Gál Tibor, akikhez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítéve a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Hucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként fél 11-ig 22:30-ig lesz koncert és táncház ott a szabadban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvéd tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulcssal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gumolyfelhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: füle mellé.
1: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
2: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
1: Sláger FM.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és